egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden éri.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Október 2-a van, péntek, szépen lassan itt állunk a hétvége kapujában, és hát kezdjük ugye ilyenkor a legfontosabbakkal. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Petráknak és az Őrsöknek. Ha van ilyen nevű ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni, vagy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Na nézzük, hogy kik születtek ezen a napon. 1869-ben látta meg a napvilágot Mahatma Gandhi, a békés ellenállás és az erőszakmentesség jelképe, aki vérontás nélkül vezette függetlenségre Indiát. Ma lenne 76 éves a felejthetetlen Szurdi Miklós rendező, akinek olyan ikonikus sorozatokat köszönhetünk, mint a Linda, az Angyalbőrben, vagy éppen a Família Kft. Ezen a napon született Erős Antónia műsorvezető, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány megálmodója, és ma ünnepel a magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb hangja, Kozma Orsi is, akit a Jazz Magazból, vagy éppen a Cotton Club Singersből is ismerhetünk. Na nem sokára jövök még a mai naphoz köthető különleges világnapokkal is, mert van miről beszélni. Addig is maradj a Petőfi, jön a konyha és a hullámvasút.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ahogy ígértem, nézzük is a mai nap különleges világnapjait, mert hogy október 2-án két nagyon fontos üzenet is van. Ma van az erőszakmentesség világnapja, amit 2007 óta épp a ma született Mahatma Gandhi tiszteletére tartunk világszerte. Gandhi bebizonyította, hogy a legnagyobb társadalmi változásokat is el lehet érni békés eszközökkel, fegyverek és gyűlölet nélkül. Ahogy ő mondta, a lényeg pofon egyszerű, csak meg kell tanulnunk tisztelni és megérteni a másikat. De nincs vége, ugyanis ma van még a vegetarianizmus világnapja is. Ez a nap a növényi alapú táplálkozás egészségügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi előnyeire hívja fel a figyelmet. Akár vegán vagy, akár tőzsgyökeres húsevő, ma érdemes tenni egy próbát valamilyen húsmentes fogással. Legyen a mai napod is vidám és lendületes a legjobb hazai zenék társaságában itt a Petőfin. A Körúttal és Varga Zsuzsával megyünk most tovább. Ez a legjobb dolgok.

0: Petőfi Rádió.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai zenék minden mennyiségben, péntek hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar október 2-a van. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, Beretka Ádám és Szirtes Dávid is itt lesz, ahogy a Van Éjem is Péter Szabó Szilvivel, de a sort most Kollányi Zsuzsi indítja, ez már is az új érzés.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatódik a csodás kora őszi időnk, de már azért némi felhővel nyugaton, illetve délutántól a keleti határ közelében néhol fátyol felhők szűrik majd a napsütést. Az ország többi részén viszont teljesen felhőtlen, szikrázó időre készülhetünk, és esernyőre sem lesz szükség, ha minden igaz. A csípős mínusz 1 és 11 fok közötti reggel után napközben igazi kényeztetés vár ránk. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő, és ha minden igaz, akkor ez marad a következő napokban is. De is maradj itt a Petőfi, mert rengeteg jó hazai zenével megyünk tovább a péntek hajnalban. Az Amber Smith féle Over the Moon szól most.

0: az egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Figyelem, a jó filmek és a kultúra szerelmeseinek igazi film ünnep indul az M5-ön. Októberben 5 héten át, péntek esténként 21 órától Cserhalmi György legzseniálisabb alakításaiból válogat a csatorna. A Nemzet színésze a nyár végén vehette át a magyar érdemrend nagy keresztjét, most pedig a képernyőm tisztelegnek páratlan életműve előtt. Október 2-án a nagy generációval indítunk Eperjes Károly és Koltai Róberttel. Október 9-én jön majd az Oscar-díjas Mephisto, október 16-án a Móricz adaptáció, a Pillangó, október 23-án a megrázó Magyar Requiem, október 30-án pedig Bacsó Péter szatírája, a Megint tanú zárja a sort. Ha teheted, akkor kapcsolj péntekenként 21 órától az M5-re. Itt pedig tekerj a hangerőn a Petőfi, mert egy újabb hazai kedvenc szól, ezúttal Mocskonyi Dörgőtől, most is ott a parton.
1: Tele

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék nagy dózisban a napindításodhoz, október 2-án pénteken is. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Jazztelentől nem sokára jön a kezeket fel, hogy a Titánt is hozom neked, de előbb Cigány Judit énekel, itt az Üvöltenék. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Esik eső, szakad, szakad. Szeretnélek, de nem szabad. Te is tudod, tudom én.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jelentős fordulatok és komoly átalakulás után tért vissza az Orevoár csapata, bár az év elején két alapító tag, Agócs Márton és Katona Bálint útjai elváltak a csapattól. A megmaradt hatos egy pillanatra sem lassított, gőzerővel mentek tovább előre. Még tavasszal robbantottak be újra egy kíméletlenül kemény hangvételű pankrátorokat is felvonultató klip kíséretében. Fehér Mia éneke szerint zeneileg továbbra is bátran keverik a műfajokat, de a legfontosabb számukra a 100%-os önazonosság. Ebből az új, elképesztő lendületes korszakból lehet bőven elcsípni gyöngyszemeket itt a Petőfin is. Most viszont érkezik a Csillagból fény 2 évvel ezelőttről, az Orevoártól.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.

0: legújabb magyar zene.
1: Petőfi Rádió.
2: Azt mondták, létezik az Isten.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megyünk tovább a péntek hajnalban a budapesti underground szcéna egyik legkülönlegesebb színfoltjával, az Aga Void-dal. A trió még a Keret tehetség kutatóján tűnt fel, és már az első koncertjükkel azonnal levették a lábukról a szakmát. Zenéjük egészen varázslatos. Huszár Kristóf feszes, basszus és dobgép alapjai tökéletes kontrasztot alkotnak Kriska Bálint lebegő szintetizátor témáival. Erre a lebegésre pedig Puskás dalma zavarba ejtően gyönyörű kristálytiszta éneke teszi fel a koronát. És hogy ez hogy is hangzik így egyben, már is megbizonyosodhatsz róla te magad itt az Aga Void és a Sötétben.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai dallamokkal indítjuk be a mai napodat is itt a Petőfin. Október 2-a van, péntek, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt hallhatod az Edenfalls, itt lesz Csintala Márk és Mova is, de előbb Csík János és a Mezzo jönnek, ez az Annyi mindent.
2: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Petőfin vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én. Nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A keményebb riffek és a modern metal szerelmeseinek figyelem. Ma 13 órától elképesztő zúzás vár rád a stúdióban. A Hajrá Magyarokban élőben csap a húrokba a Divent, a 2023 végén alakult budapesti New Wave Metalcore csapat szuperül ötvözi a modern metalt az elektronikus elemekkel, amit a női tiszta és extrém vokálok tesznek igazán ütőssé. Az elmúlt időszakban már bejárták az ország klubjait a Fish, a Down for Whatever és Molnár Tamás vendégeként, sőt, december 27-én az Akvárium Nagyhallban zárják az évet. Most pedig az első 2027-re tervezett nagylemezük előtt beveszik a Petőfi Rádió stúdióját is. A csapatot élőben hallhatod tehát 13 órától a Hajrá Magyarokban, és láthatod a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon. Most viszont Morion eszé a pálya a folytatásra. Ez a Végtelen. Jó reggelt!

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Csak egy hős, itt volt az OVS dala a Petőfin, ahol minden magyar. Folytatódik a kora őszies idő, vagy inkább az indián nyár, kinek melyik szimpatikusabb. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében néhol majd fátyol felhők szűrik a napsütést. Az ország többi részén viszont teljesen felhőtlen, szikrázó időre készülhetünk, és ha minden igaz, akkor az esernyőre ma sem lesz szükség. A csípősebb reggel után napközben újra visszatérnek a 22 és 27 fok közötti hőmérsékletek, és ha minden igaz, akkor az előttünk álló napokban is ez vár ránk. Hurrá! Nos pedig ébredezzünk együtt a nenével a következő percekben. Ez a későre jár, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem egy messzire, mert én is maradok a folytatásban. A mikrofonnál az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad. Indítsuk együtt a péntek reggelünket is pár perc múlva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad az átlagosnál melegebb idő, sávosan emelkednek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Foci meccs miatt módosul a közlekedés a Puskás Aréna környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Folyamatosan építik át a terelést az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és leálló sáv járható a 19-es és a 61-es kilométer között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométer között a belső, átterelt sáv forgalmát. Visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra, így Budapest felé két sávon egymás mellett halad majd a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíj minimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árbaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus dolgozóinak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország három hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kielezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális minisztert jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára, Varga Bajusz Veronika letartóztatását is. Változik a közlekedési rend ma este a Puskás Aréna környékén. A Budapesti Közlekedési Központ azt írta, a Magyarország-Grúzia labdarúgó válogatott mérkőzés miatt várhatóan 18 órától lezárják a Dózsa-György út, az Ifjúság útja, a Verseny utca és az István-Mezei út egyes részeit. A mérkőzés végén lezárják a Stefánia út egy szakaszát is.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És végre elérkezett az utolsó hétköznap, október 2-a van, péntek. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, 6 óra után járunk, és már is belevetjük magunkat a hazai zenék világába. M. Rich és Radics Gigi elé jön most a Magna Cum Laude, mi így hangolódunk a hétvégére, ez a Pánika dal.
1: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt! Október 2-a van, péntek, és hogy milyen fontos események köthetők a mai naphoz. 1869-ben látta meg a napvilágot Mahatma Gandhi, a békés ellenállás és az erőszakmentesség jelképe, aki vérontás nélkül vezette függetlenségre Indiát. Ezért is van ma az erőszakmentesség világnapja. Ezt 2007 óta tartjuk Gandhi tiszteletére. Gandhi bizonyította, hogy a legnagyobb társadalmi változásokat is el lehet érni békés eszközökkel, fegyverek és gyűlölet nélkül. Ahogy ő tartotta, a lényeg pofon egyszerű, csak meg kell tanulnunk tisztelni és megérteni a másikat. Aztán ma lenne 76 éves a felejthetetlen Szurdi Miklós rendező, akinek olyan ikonikus sorozatokat köszönhetünk, mint a Linda, az Angyalbőrben, vagy éppen a Família Kft. Ezen a napon született Erős Antónia műsorvezető, az Egysebb Figyelem Alapítvány megálmodója, és ma ünnepel a magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb hangja, Kozma Orsi, és akit a Jazz Magazból, vagy a Cotton Club Singersből is ismerhetünk. De nincs vége ugyanis, ma van a vegetarianizmus világnapja is. Ezen a nap a növényi alapú táplálkozás egészségügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi előnyeire igyekszik felhívni a figyelmet, úgyhogy akár vegán vagy akár húsevő, ma érdemes tenni egy próbát valamilyen húsmentes finomsággal, van belőlük bőven. Ahogy jó hazai zenékből is van bőven, ezek közül válogatok. Itt van a 30Y és a Mecseki Sétányok, a Petőfi. Jó reggelt!

magyar kedvenc most a Petőfi Rádióban.

0: Magyar, jó reggelt! Azt hiszem már szépen lassan hozzászokunk, hogy ilyenkor érdemes még jól felöltözni. Egy vastagabb pulóver, egy kabát sem árt, aztán délutánra vetkőzhetünk. Jönnek majd a 24-27 fok környéki csúcsok, a legtöbb helyen napsütéssel, és ha minden igaz, akkor a hétvégén is erre számíthatunk. Jönnek a részletek mindjárt a hírpercekben, ami pedig a folytatást illeti, itt lesz a Magashegyi Underground is az Angliával. Tarts velem, én Megyesi Gábor vagyok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Nyugdíjemelést jelentett be a pénzügyminiszter. Letartóztatták Hankó Balázs egykori minisztert és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: 120 ezer forint lesz a nyugdíj minimum jövőre, emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van. A következő sávokban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki most 140 és 146 ezer között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Ezt a főpolgármester jelentette be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt az előző kormány ellenindított perektől.
3: A főváros által az elmúlt évek kapcsán indított peres követeléseknek a túlnyomó többségét tulajdonképpen most egy ilyen jogi értelemben nem peren kívüli megállapodással, de bizonyos értelemben mégiscsak összevethető módon a peres követeléseink túlnyomó többségét ezzel az egyszeri támogatással Magyarország kormánya visszaadja.
2: A főpolgármester beszámolt arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a budapesti közlekedési központot, amelynek fele részben az állam lesz a tulajdonosa, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közlekedésfejlesztés Tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről.
4: Az valóban úgy van, hogy garanciákat szerettünk volna arra látni, hogy a helyzet nem termeli újra önmagát, és a főváros pénzügyi egyensúlya fenntartható marad. Ennek érdekében az FKT arról döntött, hogy a jövő évben egy 20 milliárd forintos megtakarítást kell a fővárosnak megvalósítania, illetve a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt fog kirendelni a fővároshoz, akinek az a dolga, hogy folyamatosan nyomon kövesse a főváros gazdálkodását. Ez nem jelenti azt, hogy a szuverén, autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbulnának.
2: A tanács ülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros tetheti be a parkolási pénzeket, a bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd költeni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális minisztert jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. A bíróság ugyanebben az ügyben elrendelte a tárca egykori államtitkára, Varga Bajusz Veronika letartóztatását is. Feljelentést tett két balatoni beruházás ügyében a gazdasági minisztérium költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával. A Fonyódi sportszálló és a Belojannis hajó felújítására 2 milliárd forintot fizetett ki az előző kormány, de a munkákkal máig nem készültek el. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszinszendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatokat. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre bontják, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az Országgyűlési Őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. További lépésekről dönthet mai közgyűlésén a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet 4 napig demonstrált az Országház előtt, a többi között tisztességes versenyfeltételekért és kiszámíthatóbb szabályozásért. Magyarországon nagyjából 2000 benzinkút működik, ezek több mint fele független töltőállomás, vagyis nem tartozik a nagy hálózatokhoz. A szövetség szerint a védett tár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek az érintett vállalkozások. Egri Gábor, a szervezet szakértője a Krónikának azt mondta, párbeszédet szeretnének a kormánnyal, de egyelőre nem látnak erre nyitottságot.
5: Nagy az elkeseredettség és nagyon nagy az elszántság. Tehát én azt gondolom, hogyha nem oldódnak meg a problémáink, nem nyújtja ki a párbeszédet a kormány felénk, akkor további demonstrációkat és egyre erőteljesebb demonstrációkat kell sajnos tartanunk annak érdekében, hogy ennek a KKV szektornak a problémáira a figyelmet felhívjuk.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Megkezdődött a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A szervezők csaknem 200 programmal várják az érdeklődőket a Hung Expo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban október 4-éig. A hangos és e-könyvek mellett képregényeket és gyerekkönyveket is bemutatnak, a magyar alkotók mellett pedig a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Az osztrák, a svájci és a német írók, közölte Gál King, a főszervező.
6: Ők egy hatalmas delegációval jönnek, és egyben a frankfurti könyvvásár is kiállít, és vendégként részt vesz az eseményen. A díszvendég író a Tolbin, akit ha másról nem a Brooklyn című könyvéről mindenki ismert.
2: Michelin csillagos étterem is csatlakozott a jubileumi 30. országos étteremhéthez, hívta fel a figyelmet a rendezvénysorozat főszervezője. Kis Zoltán közölte, idén 251 vendéglátó egység menüsorai közül választhatnak az érdeklődők. A kínálatban a magyar ízek mellett libanoni, grúz és marokkói konyha is szerepel. A különböző kategóriájú csomagok a tavalyi áron érhetők el, és a szervízdíjat is tartalmazzák. Hozzátette, a mától október közepéig tartó országos étterem héten csak online, előzetes foglalás után lehet részt venni. A férőhelyek száma limitált. Bővebb információ a www.étteremhét.hu oldalon érhető el.
7: Jellemzően egy 3-4 féle előétel, 3-4 féle főétel és 2-3 féle desszertből válogathatják össze a vendégek a legszimpatikusabb 3 fogást, egy egyedi X3.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napos száraz idő lesz a folytatásban is, a nyugati tájakon megélénkül a szél. Délután 20-26 fok valószínű. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, reggelente többfelé fagypont körüli hőmérséklettel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: A Veszprém férfi kézilabda csapata nyerte a klubvilágbajnokságot. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Rajmond és Szalai József ezúttal egyaránt bevethető lesz Grúzia ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában. Erről Márko Rossi beszélt a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. Kovács Bendegúz így visszatérhetett az U21-es válogatotthoz. A szövetségi kapitány azt is közölte, hogy Tóth Alex jó eséllyel a kezdőcsapatban kap lehetőséget. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. Első sikerét aratta Jürgen Klopp szövetségi kapitányi időszakában a német labdarúgó válogatott, amely Münchenben 2-0-ra nyert Szerbia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójában. A csoport másik mérkőzésén a görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek egyenlítettek. A negyedik csoportban a portugálok, immár az edzőtáborból szerdán távozott Cristiano Ronaldo nélkül, 4-2-re verték Kopenhágában a dánokat, míg Norvégia emberhátrányban 2-1-re kikapott Walesben. A spanyol másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Eldense hivatalosan is megerősítette, hogy Lionel Messi lett a klub többségi tulajdonosa. A Veszprém nyerte a kairói férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő és bajnokok ligája a győztes Barcelonát. A magyar csapat így másodszor aranyérmes a klub VB-n. 21 magyar kerékpáros, köztük 5 felnőtt szerepel Ljubljanában a ma kezdődő országúti Európa-bajnokságon. A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn. A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Walter Attila nem indul az EB-n. Utolsó hazai meccsén nyert először az U21-es magyar labdarúgó válogatott, mivel 2-1-re győzött Litvánia ellen az Európa-bajnoki selejtezőn az új hideg Kuti Nándor stadionban. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Petőfi Rádió.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a Lemez Lovász,
3: hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
1: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: 7 óra előtt vagyunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kedves Petrák, ma ti vagytok a névnaposok, nagyon boldog névnapot nektek, hogy azoknak is sok-sok boldogságot, akik ma fújják el a gyertyájukat a tortájukon, a fülük érjen a bokájukig. Ma van egyébként még a vegetarianizmus világnapja is, egy jó koldustáska, ez egy zöldséges vagy sajtos töltelékkel is simán megállja a helyét, esetleg egy görhe, ez kukoricalisztből készült régi finomság, ami lekvárral vagy magában is egy nagyon finom vega csemege, de ott van még a gánica, ami egy egyszerű krumplis lisztes tésztaféle pirított hagymával vagy tejföllel tökéletes húsmentes ebéd. Na én meg is éheztem, úgyhogy amíg nagyokat nyelek, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Well Hello és a Halott pénzzel. Emlékszem Sopronban. Emlékszem Sopronban, észlem a fát köré, összelőtt ágyokban, bújtunk a nap köré. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski,
5: megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
8: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcioterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
9: Ez a Petőfi Rádió.
14: Marad az átlagosnál melegebb idő, több magyar diplomatát is kiutasítottak Oroszországból. Tartályhajót ért támadás a Hormuzi szorosban.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
14: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árva ellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kielezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szorosban. A tankert ismeretlen lövedék találta el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett károkról vagy környezetszennyezésről még nem tudni, miként arról sem, hogy ki áll a támadás mögött. Irán szinte teljes blokkád alatt tartja a Hormuzi szorost, ami súlyos zavarokat okoz a kőolaj, a gáz és a műtrágya globális kereskedelmében. Amerikai rekordot állított fel a Crew Dragon. Kevesebb, mint 8 óra alatt ért el a nemzetközi űrállomást, közölte a NASA. A dokkolás sikeres volt, a 4 fős legénység a tervek szerint 6 hónapot tartózkodik a bázison. Ez idő alatt főként azt vizsgálják majd, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gábor Anikónak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Folytatjuk az ébredezést így pénteken fél lábbal a hétvégében már. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó reggelt, mindjárt jön a Hooligans féle királylány, de előbb a Well Hello-t hozom a halott pénzzel. Emlékszem Sopronban. Gyere velem!
5: Itt egy újabb óra.

8 előtt járunk 10 perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar elképesztő sport dömpinggel indítjuk a hétvégét. Lesz mit nézni az M4 Sport csatornáin. Még tartanak a Forma 1 Bahreini nagydíj szabad edzései. 16 órától aztán a bakui úszó világkupa döntőit követhetjük élőben. 20 óra 45-től pedig jön majd az esti főműsoridő csúcspontja, a Magyarország-Georgia Nemzetek Ligája összecsapás. Szombaton október 3-án sem lesz megállás. Kora reggel 6:30-kor jön a Forma 1 harmadik szabad edzése, 10 órakor pedig már időmérő. 12 órától az mnsport.hu-n a 19. nemzeti vágta futamait közvetítik. Délután 15 órától majd pólórangadó jön az FTC Telekom és a Semmelweis OSC között. 16 órakor az M4 Sport Plus-on újabb úszó döntők Bakuból, 18 órától pedig az Aegis Körment atomerőmű ESE kosármeccsel zárhatjuk a napot. Tehát lesz mit nézni, és lesz kiknek szurkolnunk az M4 Sport csatornáim. Most pedig tekerje hangerőm, mert egy újabb hazai kedvenccel folytatjuk a reggelünket. Ez már is az Ivan and the Parazoltól a Take My Hand.

0: 80, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 6-7 fokos átlagot mérhetünk éppen az országban, szóval kell az a pulóver, vékonyabb kabát, még az időjárás részleteivel jön Gábor Anikó, aztán hova megy ki? Ez is itt lesz a Supernemtől. Tarts velem!
1: Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad az átlagosnál melegebb idő, emelkedik a nyugdíj minimum, sikeresen dokkolt a Crew Dragon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendetérségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíj minimum, emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja, 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árba ellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Beidézték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság következő ülésére Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert. A testület tegnapi ülésén Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket hallgatták meg. A két politikust a jegybank törvény 2016-os módosításáról kérdezték, amellyel eltörölték volna a közérdekű adatigénylés lehetőségét az MNB alapítványaiba kiszervezett vagyonról. Támadás érte egy tartályhajót a Hormozi szorosban. A tankert ismeretlen lövedék találta el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett károkról vagy környezetszennyezésről még nem tudni, miként arról sem, hogy ki áll a támadás mögött. Irán szinte teljes blokád alatt tartja a Hormozi szorost, ami súlyos zavarokat okoz a kőolaj, a gáz és a műtrágy a globális kereskedelmében. Dízelkészletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessant szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országok dízelkészleteik egy részének felszabadítását. Amerikai rekordot állított fel a Crew Dragon, kevesebb mint 8 óra alatt ért el a nemzetközi űrállomást, közölte a NASA. A dokkolás sikeres volt, a 4 fős legénység a tervek szerint 6 hónapot tartózkodik a bázison. Ez idő alatt főként azt vizsgálják majd, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

3-4-8 előtt járunk. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A jó filmek és a kultúra szerelmeseinek igazi film ünnep indul az M5 kulturális csatornán. Októberben 5 héten át, péntek esténként 21 órától Cserhalmi György legzseniálisabb alakításaiból válogat a csatorna. A Nemzet színésze a nyár végén vehette át a magyar érdemrend nagy keresztjét, most pedig a képernyőn tisztelegnek páratlan életműve előtt. Na, pénteki felhozatal ma a nagy generációval indítanak majd Eperjes Károly és Koltai Róbert oldalán. Október 9-én jön majd az Oscar-díjas Mephisto, október 16-án a Móricz adaptáció Pillangó, október 23-án a megrázó Magyar Requiem, október 30-án pedig Bacsó Péter szatírája, a Megint tanú zárja a sort. Kapcsolj péntekenként 21 órától az M5-re, a Petőfin pedig tekerje hangerőn, mert egy újabb hazai dal érkezik az ébredezésed mellé. Itt is van Sofia és a Kard. Jó reggelt!

0: 8 óra előtt vagyunk, alig másfél perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az utakon pedig mondhatni minden a szokásos, áll a sor az M3-as bevezetőjén, az 1-esen Biatorbágytól, a 10-esen Solymárnál, a 11-esen pedig Budakalásznál is. Ha van közlekedési infód, várom a helyzetjelentéseket, üzeneteket az ország minden pontjáról. Írhatsz SMS és Viber számunkon keresztül 0630303380, de akár be is csöröghetsz, a stúdió hívható száma 061 759 6060. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jön Gábor Anikó a friss hírekkel, aztán hozom Péterfi borékat, itt lesz egy igazi Petőfis klasszikus.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os Millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos, száraz idővel folytatódik a hét, emelkedik a nyugdíj minimum, 40 éve mutatták be a macskafogót.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíj minimum, emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Beidézték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság következő ülésére Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert. A testület tegnapi ülésén Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket hallgatták meg. A két politikus a jegybank törvény 2016-os módosításáról kérdezték, amellyel eltörölték volna a közérdekű adatigénylés lehetőségét az MNB alapítványaiba kiszervezett vagyonról. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben azt írták, egy sikítozó kék harisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A belső vizsgálat lezárulta után az országos rendőrfőkapitányság közölte, elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat, a rendőrség munkatársaitól minden esetben kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Az összes biztonsági őr feketén dolgozott egy egyetemi rendezvényen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a helyszínen megállapították, hogy a rendezvénybiztosítást végző társaság 16 munkatársa közül egy sem volt bejelentve, valamennyien szabálytalanul dolgoztak. Az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki az adóhatóság emberei. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az esernyőre, tehát nem, de a napszemüvegekre ma is szükségünk lesz. Gábor Anikónak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Én pedig szállítom neked a jobbnál jobb hazai zenéket a hétköznapok zárásához. Péntek van végre, október 2-a. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jönnek most Péter Fiborinok.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Follow the Flow, T. Dannyvel, ez volt a Rendben lesz a Petőfin, ahol minden magyar. 4:09 után járunk 2 perccel, és hát rendben lesz minden, odafigyelünk a kullancsokra. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja ugyanis arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljük a környezetünkben felbukkanó szokatlan kullancsokat. A mostani száraz meleg kora őszi időjárás kifejezetten kedvez a délebre őshonos hialom a kullancsoknak. Az idei 5 hazai észlelésből 4 olyan helyről érkezett, ahol korábban is találtak már ilyen vérszívót. Így a kutatók most azt vizsgálják, hogy vándormadarak hozták-e be őket újra, vagy esetleg már áttelelő hazai populációról van szó. Pánikra persze semmi oka, megbetegedés kockázata továbbra is rendkívül alacsony, de a folyamatos monitorozáshoz azért szükség van a lakosság segítségére is. A sávozott lábú, nagyméretű, sötét pajzsú és feltűnően gyorsan mozgó kullancsot látsz, akkor jelensd be a Pragmatik alkalmazásban vagy a kullancs figyelő honlapján. Vigyázzon magára mindenki a természetben, főleg most ezekben a hetekben. Kifejezetten szép, kora őszies idő vár ránk a hétvégén. Érdemes tehát kimozdulni, de persze a kellő odafigyeléssel. Itt a Petőfin, pedig kísérjenek a legjobb hazai zenék a péntekedben. Itt is van az Iron Mafia és a Wake Up.

0: Fél kilenc van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jani vagy Jenny aláírása jött, sziasztok. Debrecenben a 35-ös főút Böszörményi úti szakaszán baleset. A rendőrség félpályás irányítás mellett engedi a forgalmat. Szép napot kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönjük. Ha neked is van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Gábor Anikóé a szóljon a legfrissebb hírekkel, na aztán itt lesz a Bermuda is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idővel folytatódik a hét. Orosz drón csapódott egy 25 emeletes kijevi lakóházba. Szüreti felvonulás lesz több hazai borvidéken.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Összeütközött két autó a 4-es főúton Albertése és Cegléd-Bercel között. Az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. A 77-es főúton Veszprém és Tótvázsony között baleset történt. A 6-os kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Orosz találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Kijev megye egyik elektromos alállomását, illetve a Fekete-tengeri Izmaél kikötőváros egyik, Moszkva szerint hadirakomány tárolását szolgáló ipari létesítményét. Dízelkészletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízelkészleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízelexport tilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. 120 ezer forint lesz jövőre a hazai nyugdíj minimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja, 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Két jelentős hat...
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

9:49 van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát egészen nehéz elhinni, de idén 40 éves már a macskafogó. Gyerekként még az egeres macskás csetepatékon nevettünk, felnőttként aztán egészen más szemmel néztük. A James Bond paródiától kezdve a film noir elemeken át a legendás szállóigékig, Grabowski, Safranek, Mr. Tejfel, meg Lustadik, egyszerűen nem tud eljárni felettük az idő. Azt tudtad, hogy az egész projekt eredetileg nem is egy egész estés filmnek indult. Nepp József forgatókönyvíró és Ternovszky Béla rendező eredetileg csak egy zenei kliphez kerestek ötletet, de a karakterek és a sztori annyira működött, hogy végül a magyar filmtörténet egyik legnagyobb kultmozia lett belőle. Az 1986-os premier óta egyedül itthon több mint 4,5 millióan látták a mozikban, de az Egyesült Államoktól a volt Szovjetunióig bejárta a világot. És hogy milyen szinkron stáb hozta ezt össze? Sinkó László, Hauman Péter, Benedek Miklós, Kern András, Mikó István, igazi színházi álomcsapat. Ha szeretnéd újra áttélni a 007-es egérügynök küldetését, vagy megmutatni a gyerekeknek, a jubileum alkalmából október 4-én vasárnap este 9-től a Duna tűzi műsorára a legendás macskafogót. Neked van egyébként kedvenc macskafogó idézeted? Nyugodtan küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. Most hozom a Gringo Sztárt a folytatásban, és aztán szépen lassan indítjuk a péntek délelőttünket, és hangolódunk a hétvégére egy kis pálinka sunrise-zal.

0: Fish-sel érkeztünk el, a péntek délelőtti 9 óra lesz pillanatokon belül. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Napszemüveg, rövidnadrág, szoknya, kinek melyik, és indulhat is egy újabb délelőtt az indián nyárból. Gyere velem, mert hogy lesz mit hallgatni. Hozom majd Meringer Marcit is, de a kezdés a Fábia Juli Zuhecker párosé. Mindjárt szól a Görli.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os Millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz idővel folytatódik a hét, újabb feljelentést tett a kormány, ezúttal az alapjogokért központ ellen. Eloltották a szegedi vegyi üzemben keletkezett tüzet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Összeütközött két autó a 4-es főúton Albertécsa és Cegléd-Bercel között, az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Baleset történt a 77-es főúton Veszprém és Tótvázsony között, a 6-os kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ vezetőinek megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénzzel számolását kell tisztázni. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Beidézték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság elé Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert. A testület tegnapi ülésén Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket hallgatták meg. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találatért egy 25 szintes lakóházat is, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmaél kikötőváros egyik ipari létesítményére is. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. A szegedi Zsámbókréti soron történt tűzben egy ember megsérült.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
6: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gábor Anikónak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Sok a krémálma vált valóra egy vidámparkban, na de még mielőtt erről beszélnénk, addig is indítsuk könnyedén, lazán a péntek délelőttünket. A hétvége most már tényleg csak karnyújtásnyira. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdésben itt van Fábia Juli Zuhekkerrel.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

0: hallgatod, ahol minden magyar. A Vidán Park ugye azért van, hogy az ember kikapcsolódjon, jól érezze magát, és persze ott vannak az adrenalin pumpáló állomások is. Tud egy óriás kerék is félelmetes lenni, ha megáll és beragad, de szintén ilyen a hullámvasút. Ugye mennyiszer hallottuk már, hogy pont fejjel lefelé, vagy valamilyen egyéb nyakatakert pozícióban állt meg, ezért aztán szerintem sokaknak ez ugrik be, amikor felülnek egy hullámvasútra. Egy texasi Vidán Parkban történt a következő eset, ahol nyilván átborzongató perceket éltek át a látogatók, amikor az egyik hullámvasút több mint 30 méteres magasságban majdnem függőlegesen szorult be. Ráadásul pont azon a ponton állt le a rendszer, közel 90 fokban, ahonnan a nagy zuhanás indult volna, így a 19 utas 9 percen keresztül nézhette a lába alatt elterülő mélységet. Szerencsére a biztonsági rendszerek pontosan úgy működtek, ahogy kell ilyenkor, az automatika leállította a gépet, sérülés nem történt, az utazókat pedig végül lépcsőn hozták le a magasból. Az első sorban ülőknek volt annyi lélek jelenléte, hogy páran elővették a telefont, szóval a videó már bejárta az internetet. Te felülnél egy jóféle hullámvasútra? Nyugodtan üzen meg, főleg ilyen sztori után. 0-30-30-30-380 az SMS és Viber számunk, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Én pedig most hozok neked egy újabb dalt a péntek délelőttben, ezúttal Blanche-tól. Ez a Sírj, itt a Petőfim.
1: Sírj, és csak sírj, csak sírj.

0: ahol Szombathelyről az Anima Sound System és a Csinálj Gyereket a Petőfin, ahol minden magyar. Maradunk Szombathely és Körmend környékén, mert hogy a Zaporozseccel megyünk tovább, akiknek az újrakezdésről és a csendes visszatekintésről szólnak az idén megjelent dalai. Nem volt könnyű évük, mert hogy 20 év közös zenélés után feloszlott a zenekar eredeti felállása, a srácok pedig az Itt vagyok még című komorabb útkereső dallal jelentették be az alapító tagok különválását. Tavasszal aztán Mező Misivel közösen hozták ki a szíves szóló köszit, most pedig itt a legújabb fejezet. Varga Bence énekes szerint náluk az alkotás akkor indul el, amikor a hullámok már lecsendesedtek. Talán ennek a finom elcsendesedésnek köszönhető ez a végjegyükké vált keserédes melankólia is. A legújabb szerzeményük a Fekete Felhő, egy játékos, akusztikus hangszerelésű dal, ami felemel és elgondolkodtat. Itt a Fekete Felhő most, az Aporozsesztől, a Petőfin.
1: Sziasztok, én Bence vagyok az Aporozsesztből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete

0: friss hírek az utakról.
1: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányától az M0-ig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szólnak az autók a rengeteg kamion miatt. Az átterelt belső sáv viszont jól járható, így aki a főváros felé tart, az inkább válaszza azt a sávot. Az M1-esen Hegyesalon felé Biatorbágynál egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, ott már 2-3 kilométeres a torlódás. A 3-as főúton 60 belterületén, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál pedig egy személyautó gyalogost gázolt, az 58-as kilométernél éppen rendőrök irányítják a forgalmat, valamint a 65-ös főúton Ságvár átkelési szakaszán, a főúton az Ábándi utcánál két autó koccant, a 76-os kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Ha neked is van közlekedési infót, küld el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Vezess óvatosan.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: majd. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 10 óra lesz mindjárt, úgyhogy át is adom a terepet Gábor Anikónak, aki hozza a legfrissebb híreket. Én pedig előjáróban annyit azért elárulok, hogy nagyon szép hétvége áll előttünk. Igazi kora őszies, szinte már-már nyárba hajló időjárással napközben. Reggelente azért nem árt jól felöltözni. Tarts velem a folytatásban is, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a friss hírek után pedig itt lesz például a Valmar és a Százszor.
1: Most olyat, amit eddig még sosem, és hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos, száraz idővel folytatódik a hét, újabb feljelentést tett a kormány ezúttal az alapjogokért központ ellen. A hétvégén rendezik a nemzeti vágta döntőjét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Műszaki hibás autó okoz fennakadást az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy sáv járható, 1-2 kilométeres a dugó. Egy autó gyalogost gázolt a 3-as főúton 60 belterületén a Grassalkovics úton a Bástya utcánál. Az 58-as kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A központot működtető Kft. 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Két hidat is le kellett zárni az éjszakai légitámadások után Kijevben. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találatért egy 25 szintes lakóházat is, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Közben az ukránok a Moszkvától több mint 900 kilométerre lévő Volgográdot támadták. Az egyik drón lakóházba csapódott és egy ember megsérült. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. okmány- és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órától kezdődnek a döntők.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Anikó, köszöni szépen a friss híreket, és jó hírem, van egy újabb órával közelebb a hétvége. 10 óra után járunk a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallott, szép délelőttöt, hozom a jó aláfestő zenéket, a meló, a pihenés, vagy éppen az utazás mellé. A The Bieber-szel érkezik a Walmart, ez a 100-szor.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

stresszlevezető dalok, itt volt az Imago Mundi újdonsága, és a Semmi sem ugyanaz a Petőfin, ahol minden magyar. Dobjuk el a stresszt, szívjuk be a fűszeres illatokat, mert hogy indul a szauna szezon. Most hétvégén, vagyis október 3-án és 4-én tartják a szaunázók hétvégéjét. Az ország több tucat fürdőjében várnak minket szakképzett szaunamesterek, éjszakai fürdőzések, felöltések és különleges kedvezmények. A hétvége abszolút csúcspontja majd szombaton délután 4 órakor lesz, ekkor az ország összes csatlakozó fürdőjében egyszerre ugyanarra a koreográfiára, azonos illatokra és szimbolikus zenékre indul a központi szauna program. Az idei téma a természet, a béke és a változás. A hangszórokból pedig olyan legendás dallamok szólalnak majd meg, mint Freddie Mercury-tól a Tavaszi szél, John Lennon Imagine-je, vagy éppen a Scorpions-tól a Wind of Change. Nézd meg a résztvevő fürdők listáját a termelfürdő.hu oldalon, és legyen lazítós ez a hétvégét. És ha már szauna, akkor a Petőfi Rádióból mi más szauna, mint jó kis hazai zenék, megyünk is tovább BSV-vel, ez a Ne félj!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Remélem sikerült melegen felöltözni ma reggel, mert miközben a városokban csak éppen, hogy csípős volt az idő, a Bükkfenn síkon már tombolt a tél. A Miskolci Egyetem mérései szerint a Mohos-töbörben péntek reggelre -12,1 fokig zuhant a hőmérséklet. Ezzel egymás után a második úgynevezett zord napot jegyezhették fel a meteorológusok, ami azt jelenti, hogy -10 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. Ráadásul 24 óra alatt elképesztő 33 fokos hőingást mértek a Bükk sajátos mikroklíma rendszerének köszönhetően. A mélyedésekben összegyűlő hideg légtó miatt a talaj is átfagyott 5 centi mélyen, és a szakemberek szerint a hétvégén is maradhatnak az éjszakai kemény fagyok, ezért aztán reggelente jó szolgálatot tesz a vastagabb pulcsi. Mi is bemelegítünk ezúttal a hétvégére egy jó hazai dallal a folytatásban. Itt is van a semmi újdonsága, ez a telefonhívás.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Hírek az utakról.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányától az M0-ásig továbbra is szakaszosan torlódik a sorra. A kamion áradat miatt a külső sávban araszolás van, úgyhogy ha teheted, válaszd a jobban haladó, átterelt belső sávot. A 35-ös főúton Debrecen belterületén baleset történt. A Böszörményi úton a József Attila utcánál két autó ütközött. A 81-es kilométernél a belváros felé vezető külső sávot lezárták, így ott torlódásra készülj. Szintén baleset van a 3-as főúton 60-ban, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál gyalogos gázolás miatt az 58-as kilométernél továbbra is rendőrök irányítják a forgalmat, illetve a 65-ös főúton Ságvár belterületén az Ádándi utcai koccanás miatt a 76-os kilométernél útszűkület lassítja a haladást. Ha van közlekedési infód neked is, várom az üzeneteket, helyzetjelentéseket SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Ez a Show-atosan.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt órákat együtt töltöttük a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad, nem búcsúzom még a mai napra, mert hogy este majd találkozhatunk újra, és együtt hangolódhatunk a hétvégére az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. A folytatás pedig Mák Kata kolléganőmé, aki jön az Itthon-otthonnal a Petőfi Rádió program ajánló műsorával. Tarts vele, na teheted, és legyen nagyon szép a pénteked. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski, majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
9: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Séta? Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
12: Indulhatunk.
13: Anya, kapar a torkom!
14: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
15: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
16: Napos, száraz idővel folytatódik a hét. Hétfőn hallgatja meg a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert. Gyerekekkel imádkozott a békéért 14. Leó pápa.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 67-es Lajos Mizse csomópontja után egy teherautó és egy kamion karambolozott. A 63-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni az 5-ös főúton keresztül lehet. A Röszke felé vezető oldalon a terelést bontják a 70-es és a 77-es kilométer között. A forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
16: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A jogszabály benyújtását két oldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. Gyermekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára.
1: Petőfi Rádió. Sport.
17: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
6: Az északírek ellen megsérülő Bolla Bendegúz mellett Szűcs Kornél sem került be a 23 fős meccskeretbe, így a Vojvodina védője biztosan nem lép pályára a magyar válogatottban a ma esti Georgia elleni Nemzetek Ligája mérkőzése. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában az A-divízióban megszerezte első győzelmét Jürgen Klopp irányításával a német labdarúgó válogatott, amely Münchenben 2-0-ra verte Szerbiát, a kvartett másik mérkőzésén Görögország-Hollandia 2-2. A négyes számú csoportban pedig a portugálok immár az edzőtáborból szerdán távozott Cristiano Ronaldo nélkül 4-2-re nyertek a dánok vendégeként, és három forduló után is hibátlan mérleggel állnak a négyesben, amelynek másik tegnapi találkozóján Wales-Norvégia 2-1. A Veszprém nyerte az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, miután a tegnap esti döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédőként érkezett Barcelonát. Max Verstappen végzett az első helyen a Forma 1-es Bahreini nagydíj mai első szabad edzésén. A négyszeres világbajnokot a Mercedes brit pilótája George Russell és csapattársa Isaac Adjar követte. Az idei Bahreini nagydíjat rendhagyó módon Malajziában rendezik. A második gyakorlás ezekben a percekben fejeződik be. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén van némi fátyol felhő az égen, eső nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad. Napközben 24-25, késő este 9-17 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Összegyűjtve az aktualitásokat, már is itt vagyok, és indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Közeleg az Állatok Világnapja, ehhez is sok érdekesség kapcsolódik, de itt van a múzeumok őszi fesztiválja, könyvfesztivál is elindult, szóval lesz miből csemegézni, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Szerencsére el vagyunk kényeztetve, annyi program vár ránk minket hétről hétre. Én összegyűjtöm a legjobbakat, és ilyenkor részletezem. Persze, ha valami kimaradna, akkor nyugodtan jelez, sőt, kérem is 06 30 30 30 380, ez az SMS és Viber számunk. Somogy megyébe viszlek most, Iharos Berény legnépszerűbb őszi rendezvénye ugyanis már készülődőben, a Gesztenye Fesztivál. Itt sportprogramok, kiállítások, kézműves vásár és persze gasztró élmények várnak. Gesztenyés sütemények, gesztenyes sütés, sőt, a helyi és környékbeli kulturális csoportok is bemutatkoznak majd a színpadon. A nap sportos nyitányát például a Berényi Bográcsos főzőverseny és a Gesztenye Kupa műfüves labdarúgó torna adja, aztán a kulturális programok között a Berényi Tánccsoport, a Berényi Kórus és a Gesztenye Virág óvodásainak műsora is helyet kap. A rendezvényt látványos tűzijáték zárja, de előtte még többek közt Vassak Tamás is koncertezik. Somogy megyében Iharos Berényben lesz tehát a Gesztenye Fesztivál, további érdekességek pedig már is itt a Petőfin, Burgonyából készült tételek is hamarosan terítéken, hogy milyen rendezvény keretében, már is kiderült. Tarts velem!

0: tartalmat.
1: Gesztenyéből készült finomságok és burgonyás ételek is várnak, például Kiskunhalason a burgonya napokon. A rendezvény célja ugyanis, hogy összekapcsolja a burgonya termesztés szakmai tudásanyagát a helyi gasztronómiai hagyományokkal és a közösségi élménnyel, miközben minden korosztály majd megtalálhatja a maga programját. Az esemény a burgonya termesztés szakmai kérdéseit és a helyi hagyományokat egyaránt bemutatja, szakmai előadásoktól a főzőversenyig tehát, így első nap a Nébik és több agrárcég szakértője megosztja majd tudását a burgonya termesztésről és védelemről. Másnap pedig majd zajlik a burgonyás ételek főzőversenye, a 2026 legnagyobb burgonyája verseny, valamint felép a Kolótánc együttes, a Halasi Népdalkör, a Szilaj Citera zenekar és a Kiskun Tánc együttes, a gyerekeket pedig még Ugrálóvár is várja. Kiskunhalason a Sostó csárdában burgonya napok, ne feledd, ezt is felírhatod, és van még sok-sok egyéb lehetőség, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolhatsz a héten. Tarts velem itt a Petőfin, és ne feledd, hétköznaponként 11 és 1 óra között minden kiderül az előttünk álló programokról.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Meghat, aki aktuálisan mindig összegyűjtés részletezi, hogy hol is milyen programok várnak rád. Egységes, fixáros, háromfogásos ebéd és vacsora menők közül választhatsz, ráadásul idén először Magyarország első Michelin csillagos éttermével egészül ki, az országos étterem hét. Ugye ez minden évben egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a vendégek ilyenkor kedvező áron kötöttségek nélkül ismerjék meg az ország legkiemelkedőbb gasztronómiai helyeit. Célja ugyanis az eseménynek, hogy a hazai éttermi kultúra sokszínűségét és minőségét minél szélesebb közönséghez eljutassa, prémium színvonalú, mindenki számára elérhető áron kínált menükkel. Az esemény évről évre bővül, és a legjobb budapesti, valamint vidéki éttermek kínálatát fogja egy platformba, megkönnyítve a válogatást és a foglalást. Több mint 160 budapesti és közel 70 vidéki toppétteremmel bővül ezúttal a kínálat. Számos olyan helyen, mely a hazai gasztró szaklapok szerint az ország 100 legjobb éttermek közé tartozik, illetve Michelin ajánlással vagy Bib Gourmand minőséggel büszkélkedik.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
2: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
3: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
1: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
4: Hogy valaki hisz az örökletet?
1: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörlden.
5: Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
5: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
5: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
6: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
5: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
11: Parancsoljon.
10: Bocsánat, ez régóta van így?
12: Régi.
11: Beázás, biztos, hogy nem.
13: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: A reklám után... frissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
14: Napos, száraz idővel folytatódik a hét. A közvéleménykutatások szerint továbbra is fülényesen vezet a Tisza párt. Többen is életüket vesztették egy törökországi bánya katasztrófában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 67-es Lajos Mizse csomópontja után egy teherautó és egy kamion karambolozott. A 63-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a dugó csak lassan szakadozik. Kicsit távolabb a Petőfi szállási pihenőhely után szalagkorlátnak ütközött egy autó. A 119-es kilométernél csak a leálló sáv használható. A Röszke felé vezető oldalon a terelést bontják a 70-es és a 77-es kilométer között. A forgalom egy sávon halad, a tolódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
14: Továbbra is nagy előnnyel vezet a Tisza, de május óta 9%-ot veszített támogatottságából a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A 444.hu közölte a kutatás eredményét, amely szerint a pártot választani tudók között. A májusi 69-23 után mostanra 60-26 a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A Mi Hazánk 6%-ról 11%-ra erősödött. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert, a Nemzetbiztonsági Bizottság a BUID kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyház megye és Osztie Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánat kérése szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Beomlott egy bánya, Törökország nyugati részén 5-en meghaltak, közölték helyi hatósági források. A mentési munkák során 2 bányást sikerült kimenteni a föld alól.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén fátyol felhős az ég, eső nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 24-25, késő este 9-17 fok lesz.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A sok-sok születi esemény után átléphetünk a tök faragó időszakba, hiszen októberrel együtt már jönnek az ehhez kapcsolódó rendezvények, de könyvek vagy finom ételek között is töltheted az időt, tarts velem és mindennek tudhatsz a részletekről. Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
12: A sok-sok születi esemény után átléphetünk a tök faragó időszakba, hiszen októberrel együtt már jönnek az ehhez kapcsolódó rendezvények, de könyvek vagy finom ételek között is töltheted az időt, jön például az országos étterem hét is, tarts velem és mindent megtudhatsz a részletekről.
15: Memento.

0: vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Magyar zene.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Magyarország legnagyobb könyves rendezvénye, amelynek célja az olvasás népszerűsítése, ahol a könyvkedvelők találkozhatnak a kedvenc íróikkal, felfedezhetik az új kiadványokat, megismerkedhetnek a hazai és nemzetközi irodalom legfrissebb alkotásaival, illetve színes kulturális programokon vehetnek részt. A könyvfesztivál a Budapesti Hung Expo kongresszusi központban várja majd az érkezőket. Rengeteg izgalmas programmal készülnek, közöttük lesznek író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv bemutatók, kerekasztal beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások és filmvetítések is. Idén a német nyelvű irodalmat állítja a középpontban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a díszvendég országok, így Németország, Ausztria és Svájc, illetve a frankfurti könyvmásár is csatlakozik a programhoz. Az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulója miatt további kortárs ír szerzők is érkeznek, és idén először megnyílik majd a különleges gyerekvilág, műhely és előadótér, egy neuroaffirmatív programtér speciális igényű gyerekeknek. A háromnapos visegrádi pódium 21 eseménnyel pedig bemutatja a szlovák, cseh, lengyel és ukrán irodalmat, kerekes Vica színművésznő felolvasásaival.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Megkata, aki részletes beszámolót ad mindig aktuálisan az előttünk álló programokról, te csak figyelj, jegyzetelj, aztán majd várom az élménybeszámolókat, illetve egy-egy jó programötletet tőled is, ha valami kimaradna. 0630-30-30-380 a számunk, SMS-ben és Viberen is lehet küldeni a részleteket. Készülődőben például egy olyan esemény, ami szeretném megmutatni, és egyben életben tartani a régi paraszti élet tréfás népi játékait, illetve tökös hagyományait, és közben zenés-táncos műsorokkal, gasztronómiai kínálattal és kézműves programokkal is szeretné szórakoztatni a Fertőpart lakóit és vendégeit. Györmoson Sopron megyében Fertő Széklapon tartják majd a Tök Fesztivált, ahol helyi olcs iskolákat, óvodákat, civil szervezeteket is bevonnak ilyenkor. A programban pedig a Tökös Olimpia tréfás népa játékai várnak, így a bálagurítás, talicskaváltó, biciklitolás, létrafutás, bálahordás vasvillával, tojásdobálás, traktorkerékforgatás, tökdobálás kosárba, valamint kincskeresés szalmabálában, gumicsizma dobás és szörpívás szívószállal. Tök fülkolvató is lesz, és sok-sok egyéb érdekesség még a Tök Fesztiválon Fertő szép lakom. És ez csak egy a sok közül, ami a programokat illeti. Ne fele 11 és 1 óra között hétköznaponként mindig részletezem az aktuális programokat. Itt a Petőfi.
2: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Itt mindig megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád. Ha szívesen kikapcsolnál, feltöltődnél, esetleg bringáznál, akkor most jól figyeljön a mindenmentes hétvége a Skansenben. Egy olyan kétnapos program, ami azt mutatja meg, hogyan találkozhat a hagyományos paraszti tudás a mai fenntarthatósági szemlélettel. Játékos és kézműves foglalkozáson, kóstolón, tematikus tálatvezetésen is részt vehetsz, lesznek gyakorlati bemutatók, melyeken keresztül meg lehet majd ismerni a régi, ma is használható megoldásokat. A programok egyébként három tájegységben, az észak-magyarországi faluban, a felföldi mezővárosban és a felső Tiszavidéken zajlanak. Lesz szó vegyszermentes kertről és háztartásról, természetes kozmetikumokról, hulladékcsökkentésről, tartósításról, növényi festésről, képernyőmentes játékokról és a klímavédelem hétköznapi lehetőségeiről is. Az észak-magyarországi falu programjai között ugye egy ökokertészeti bemutató is vár majd, ahol a természetközeli kertészkedés módszereit lehet megismerni, és külön program foglalkozik majd a természetes alapanyagokból készült kozmetikumokkal. Lehet majd jogázni, és a Pirisi Parkerdő Mit ad nekünk az erdő című programján pedig az erdő testi és lelki egészségben betöltött szerepével, gyógynövényekkel, vadgyümölcsökkel és az erdei élővilággal lehet megismerkedni. Vadismeret, örök erdő, terepasztal és autómentes túravezetés is szerepel a kínálatban. Sőt, bringatúra is indul majd, melyen azt mutatják be, hogyan éltek korábban természetközeli és takarékos szemlélettel, miként hasznosították újra az anyagokat, javították meg a használati tárgyokat és termeltek helyben. Ez a program viszont előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ne feledd, ha minden mentes hétvégére és erre a bringatúrára szeretnél indulni, akkor jelentkezni kell. Szentendrén és Skansenben vár ez a kétnapos esemény, és sok-sok minden más még az országban, úgyhogy tarts velem, már is mondom, hogy pontosan milyen eseményekkel lehet kikapcsolni és feltöltődni.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Meghatva, aki aktuálisan mindig összegyűjti az előttünk álló programokat, és ilyenkor részletezem, ha esetleg valamit kihajnék, akkor a 0630303380 as számot tudsz kisegíteni, SMS-ben vagy Viberen. Javában zajlik még az Erdők hete, illetve a Múzeumok őszi fesztiválja. Ez utóbbinál helyszín, időpont, tematikák alapján nagyon könnyen rákereshetsz a programokra az őszifesztivál.hu oldalon. Cákon pedig hamarosan gesztenyés és gasztró fesztivált indítanak a Pince soron. Ez egy olyan kétnapos esemény lesz, ahol a környékbeli kistermelők termékeivel, kézműves alkotásaival lehet találkozni. A program tehát a gasztronómia mellett a helyi értékek és a hagyományok bemutatására is épít. A helyszínt, mivel a cáki pincesor adja, ez különösen hangulatos környezetet biztosít ennek az eseménynek. Azoknak is jó választás lehet tehát, akik a Kőszegi hegység környékén kirándulnának, és ezt egy gasztrózenés programmal szívesen összekötnék, hiszen fellépők is lesznek. Sőt, például a Gulliver színtársulat Mátyás király és a Gyufa gyerekszínházi előadásával is készült többek köz. Fellép továbbá például a Keleti szél, de sok-sok egyéb érdekesség vár még. Egérparádé is egy vásári bábjáték, csak hogy tényleg párat említsek a sok közül, a cáki gesztenyés gasztró fesztiválon a Pince soron. 0630303380, ne feledd, itt osztasz meg te is jó program ötleteket a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos száraz idővel folytatódik a hét, több száz millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez az NKA pénzekből, ismét látogatható lesz a Sándor Palota.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös főváros felé vezető oldalán a 67-es Lajos Mizse csomópontja után egy teherautó és egy kamion karambolozott. A 63-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de még mindig 5-6 kilométeres a dugó. Kicsit távolabb a Petőfi szállási pihenőhely után szalagkorlátnak ütközött egy autó, a 119-es kilométernél csak a leálló sáv használható. A Röszke felé vezető oldalon a terelést bontják a 70-es és a 77-es kilométer között. A forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt vagy van jelenlegi fideszes politikus, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Településfejlesztési Közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Több mint a duplájára emeli a kormány az alap- és innovációs kutatásokra fordított állami forrásokat. Az összeg 3 év alatt 100-ról 225 milliárd forintra nő, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, hogy az ország innovációs és tudományos stratégiájának egyik kulcseleme az oktatás, mivel az erős kutatás, fejlesztés és innovációs szektorhoz innovációra nyitott emberekre van szükség. Továbbra is nagy előnnyel vezet a Tisza, de május óta 9%-ot veszített támogatottságából a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A 444.hu közölte a kutatás eredményét, amely szerint a pártot választani tudok között. A májusi 69-23 után mostanra 60-26 a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak, például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többlet jelentéseiről. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén fátyol felhős az ég, eső nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 24-25, késő este 9-17 fok lesz.
2: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: Vagyunk a Divent.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Szóval igen, sziasztok, mi vagyunk a Divent, és most élőben hallhattok minket a Petőfi Rádió műsorából. Én Mihalovics Gréta vagyok vokálfronton.
3: Én Kresák Kornél vagyok gitáron.
4: Én Kusinka Marc vagyok szintén gitáron.
5: Én pedig Schneideri Csandor a doboknál.
1: Úgyhogy köszönjük, hogy itt hallgattok minket. Mi egy 2022 végén alakult zenekar vagyunk, és úgy igazán 2023 végén kezdtünk el munkálkodni a zenéinken. Akkor még az Andor nem volt a zenekarban, szóval akkor még egy másik dobosunk volt. Ő csak másfél évvel később került bele a zenekarba. Igen, a Team AVS emlékkoncerten ismerkedtünk meg, ami egy olyan projekt volt, amit az AVS zenekarnak és Sikós Jósnak készítettünk.
3: Hát így emlékül, igen. Ilyen emlékkoncert volt a rajongók
1: számára,
3: által,
1: igen.
3: Által,
1: szóval
3: igen.
1: Mondhatni, mi hárman, Marci, Kornél és én vagyunk az alapító tagok. Úgyhogy igen.
3: Igen. Hát ilyen modern metalcore műfajban mozgunk nagy részt. Mert igazából ezt Marci tudja jobban elmondani, most már ilyen nagyon össze-vissza mászunk, mert hát, össze-vissza.
4: Tulajdonképpen szerintem alternatív modern metalt játszunk, hogyha ezt ide lehet szűkíteni. Nyilván ilyen progresszív elemekkel is vagyunk társítva, azért mondom inkább azt, hogy alternatív. De az utóbbi anyagaink, a legutóbbiak, azok már igyekeztek így zeneileg tisztulni, mert volt előtte, a mostani adás előtt eddig volt három EP-nk, meg összesen nagyjából 10 dalt adtunk ki, szóval így műfajkeresés volt az elmúlt, hát durván mióta létezik a zenekar.
3: Hát ez a 3 évben, igen, így
4: igaz. Hát igen, most már lassan 3 évben.
3: Igen. Ja, az első dal, amit hoztunk nektek, az a Lassan lejár, erről Gréta jobban tud szerintem beszélni, hogy miről szól.
1: Igen, ez röviden arról szól, hogy mennyire gyorsan is múlik az idő, és mennyire szorítanak a határidők, és az ezt körülvevő stressz és szorongás az, ami a dalnak a témája.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Divent, és élőben hallgattok most minket a Petőfi Rádióról. Egy alternatív női frontú metal zenekar vagyunk.
2: Sziasztok. Igen.
3: Sziasztok. Sziasztok.
2: Az előzőleg a Lassan lejátszó mi dalunkat hallottátok, ami nagyon sokszor a nyitó dala a szettjeinknek. Ezt legjobban most a Molnár Tomival közös turnén éreztük, hogy amúgy ez mekkorát is megy ez a dal. Ugyanis vele jártuk most tavasszal az országot, és nagyon jó érzés volt, mert egy nagyon ilyen derültékből villámcsapás volt amúgy, ahogy ez bejött, mert igazából én írtam a Tominak, hogy ha úgy van, amúgy nagyon szívesen csatlakoznak, vagy nagyon örülnénk, hogyha csatlakozhatnánk hozzá, és az volt az érdekes, hogy pont kiesett az előzenekar, aki előtte ment volna, úgyhogy ilyen nagyon hirtelen jött az egész ötlet, de mindannyian meglepettünk, nem? Tehát, hogy amúgy
1: igen,
2: ilyen...
1: nagyon örültünk ennek a lehetőségnek,
3: mert összesen
1: mindannyian nagyon szeretjük a Tomiékat, úgyhogy ez egy nagyon jó pillanat volt így a zenekar életében, hogy ez megvalósult.
3: Hát pár hét volt összesen, hogy fel tudtunk készülni, hogy cakumpak mindenre, meg megbeszélni, hogy akkor mennyi a játékidő, meg egyebek. De szerintem az évemnek a legnagyobb élménye volt az a 6-7 koncert, amit nem
2: tudom. Igen, aztán, ja, úgyhogy még egyszer fogunk vele az évben játszani. December 27-én Budapest egyik legforgalmasabb klubjában. És egy nagyon nagy buli lesz. Mi is egy elég hosszú szettel készülünk. Nagyon sok új dal lesz.
1: Sokat is gyakorlunk rá.
2: Igen, meg hát tényleg a színpadi technika, meg minden, szóval nagyon sokat készülünk rá, mert most elkezdtünk vele rajta dolgozni. Ezen kívül még leszünk Gödöllőn, az még október 31-én egy halloweeni bulival, és hát még van egy be nem jelentett, hogy ezt nem mondom el, szerintem.
3: Azt nem mondd el.
2: Azt titok, igen.
4: Titkos.
2: Igen. Na, Gréta, mi a következő dalunk?
1: Igen, pont most akarom mondani. Következő dalunk Fekete Pillangók névre hallgat, és hát ez ilyen alvás paralízisekről szól, ami hát nekem szerencsére még nem volt, de megihletett ez a téma, és elég egy ilyen káoszos zeneiségű ez a dal, úgyhogy pont illik hozzá.
2: Igen, erről pont a Marci tud, szerintem, hogy ez eddig a legkáoszosabb dalunk.
3: Hát ez a dal olyan szinten is káosz, hogy alapvetően a dalok nagy részét azt én írom, és ezt a dalt, ezt nem én hoztam, és az ötletet sem én hoztam, hanem a Kornél.
2: Igen, nagyon ritka pillanat.
3: Majdnem kész volt teljesen az egész nóta, kicsit megtutulgattam, és a végére írtam még egy témát, és nagyjából össze is állt. Tehát, hogy nem volt vele olyan rengeteg munka. Ment ilyen szempontból, mert jó volt az ötlet.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Divent, budapesti alternatív metal zenekar, és most élőben hallatok minket a Petőfi Rádió műsorán.
2: Így igaz.
1: Bemutatjuk most nektek a következőkben a legfrissebb dalunkat, minek a címe Ha a csend túl kevés. Ez egyébként pont tegnap jött ki, úgyhogy tényleg nagyon friss ez az anyagunk.
2: Igen, meg az eddigi leghevibb, de ugyanúgy a Marci tud a legtöbbet. Tehát...
3: Igen, hát ez az eddigi legkeményebb dalunk, amit írtunk, és a lemezőn, ami majd készül jelenleg is, majd lesz egy nagy lemezünk jövőre, azon valószínűleg ez lesz a legkeményebb és talán a legsötétebb dal. Ehhez forgattunk egy csodálatos videóklipet.
2: Így igaz.
3: Egy kápolnában.
2: Tatán, igen.
3: Igen. A helyszínt pedig hát ez... azért is esett erre a választás, mert van egy nagyon kedves barátunk, a Fehér Holló, aki a zenekarnak egyébként a hangmérnöke is, és ő javasolt, hogy ő forgatott ott.
2: Igen, egy ilyen nagyon kegyetlen, egy ilyen DJ setet nyomott ott, és akkor meg, hát igazán én találtam mondhatni a helyszín, és akkor megláttam, és hogy fú, ez a dalhoz ez nagyon menő lenne. És ja igen, tehát attól volt nagyon különleges, hogy ez egy régen ez egy templom volt, ha jól tudom, és akkor az 50-es, 60-es években elvesztette a felszenteltségét, vagy nem is tudom, és akkor utána csak kápolnává szentelték vissza, és ezért kisebbek a regulációk, vagy nem is tudom, és így szerencsére jól fogadtak minket, úgyhogy nagyon jó volt.
1: Egy elég különleges élmény volt ott videót forgatni egyébként, és szerintem elég jól is sikerült, úgyhogy...
2: Igen, tehát egy nagyon... Szerintem ez eddig a legjobb videóklipünk lett.
3: Meg a dalt magát, hogy egy alkotótáborban írtuk.
2: Ja, igen.
3: Tehát, hogy évente csinálunk egy alkotótábort, és tavaly nyáron
1: írtuk, igen.
2: A Balatonon.
4: Kapoly.
2: Kapolyon, igen. Kádár János szülőháza mellett.
3: Igen. És igen. Miről szól a dal?
1: A dal az, hát röviden arról szól, hogy az elfojtott harag az mennyire tönkre tudja tenni az embert.
2: Igen, így igaz. Hát egy elég... és a csend, és hát maga a cím is ugye picit így, hogy így hosszabb, de nem egy ilyen egyszerű címet akartunk, mert szerintem nem egy egyszerű téma, és ezért van egy ilyen elég hosszú címe, hogy Ha a csend túl kevés. Úgyhogy fogadjátok tőlünk sok szeretettel, és nyomjuk.
1: És rázzátok a fejeteket.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Divent, és most élőben hallatok minket a Petőfi Rádiónak a műsoráról. Mi egy alternatív modern metal zenekar vagyunk. A következő dalunk, amit el fogunk játszani nektek, az nem más, mint a Lemerülök. És ez a dal igazából a kezeletlen függőségekről szól, és ennek a témájáról, hogy hogyan is süllyed bele az ember egy ilyen negatív környezetbe. Ugye már a címe is igazából ezt próbálja átadni, ez egyébként egy ilyen poliszémia, vagy hát annak szánta.
2: Hú, nyelvtan.
1: Szóval, hogy lemerülünk a negatív érzéseinkbe, és ezáltal fizikailag is úgymond az akkumulátorunk lemerül abban, hogy folyamatosan hajszoljuk azokat a dolgokat, amiktől extázisba kerülünk. Szerintem fontos erről beszélni így a mai világban. Nekünk szerencsére nincs olyan kimondott függőségünk, de ez egyébként lehet akár egy szer, egy ember, egy érzés, akármi. Szóval így próbáltam úgy megírni a szöveget, hogy ne csak egy valamire legyen ráhúzható. Igen, igazából...
2: Igen, hát talán még én azt tudom mondani, hogy nálunk nem nagyon, ugye mondta Gréta, nem nagyon van függőség, de talán ez a mindannyian kicsit toltoljuk magunkat, talán az lehet egy ilyen...
3: Meg ez a túlvállalás, ez a sikerhajszolás igazából, talán ez a legjobban mindannyiunknak átérezhető, főleg zenészek vagyunk, vagy művészek vagyunk pontosan.
2: Hát igen.
3: Tehát, hogy az amúgy is szerintem nem csak művészekre, de hogy lánk ez hatványozottan jellemző.
1: Igen.
2: És
1: én azért próbáltam így erre felhívni a figyelmet, mert minél jobb az, ha előbb felismerjük magunkban ezt a problémát. Én is így például ebből a szempontból felismertem magamban, próbáltam kiírni, és remélem, hogy másoknak is tud ezt segíteni. Egyébként így a visszajelzések alapján igen, szóval ez tök jó hallani, amikor így valaki át tudja érezni azt, ami nekem is a fejemben jár.
3: És az a dal is rajta lesz majd a készülő nagy lemezünkön, ami jövőre fog megjelenni.
2: Igen, és most hallhatjátok is a következőkben.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

most mindenki hallgatja a rádiót, akár otthonról, munkából vagy kocsiból, tök mindegy, álljon félre és googoljon le. Egyébként koncerteken ezt szoktuk csinálni, hogy akkor ugrunk egy

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
1: Sziasztok, mi voltunk a Divent a mai adással. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Közösségi oldalainkon megtaláltok minket Divent Official néven, úgyhogy kövessetek minket, légyszi. A következő, vagyis hát utolsó dalunk már az Ég a házunk címet viseli, ami az NLP-vel egy közös dalunk. Úgyhogy találkozunk az akváriumban, gyertek el, jó buli lesz, és ezzel búcsúzunk.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos száraz idővel folytatódik a hét. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A KSH szerint a legtöbb magyar 30 éves kora után házasodik először.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után a 63-as kilométernél egy korábbi baleset miatt még mindig 5-6 kilométeres a torlódás. Karambol történt a Petőfi szállási pihenőhely után is a 119-es kilométernél, csak a leállósáv járható, lelassult a forgalom. Ugyancsak az M5-ösön Röszke felé a terelés bontják a 70-es és a 77-es kilométer között, csak egy sáv járható, több kilométeres a dugó. Szakaszosan torlódnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométer között. A forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányba torlódnak a járművek. Baleset miatt megállították a forgalmat a Nagykovácsiba vezető úton, Remeteszőlősön, a 12-es kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plus folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötés nézve 37, illetve 34 év volt az átlagos életkor. Az adatok szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket, a legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg az épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és a berendezési tárgyak többletjelentéseiről. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Beomlott egy bánya Törökország nyugati részén, 5 meghaltak, közölték helyi források. A mentési munkák során 2 bányászt sikerült kimenteni a föld alól.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati részén fátyol felhős az ég, eső nem várható, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 24-25, késő este 9-17 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most vissza a magyar zenékhez.

Ez a Petőfi Rádió, itt minden magyar, és az időkép írta, hogy egy év alatt 95 ezer olimpiai medencényi vízzel lett kevesebb a Balatonban, ami jelenleg 17 fokos, tehát hiába az indián nyár, a vénasszonyok nyara, azért a mártózás már érzékelhető lehet, mondjuk fogalmazzunk így. És ugye a folyamatos asszály és a csapadék szegény időjárás következtében nem csak a Balaton, hanem például a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve szintén folyamatosan csökken, úgyhogy ez látható mostanság is. A rendkívül alacsony vízszint ugye egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, hiszen az zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez. A vízgyűjtő területeken, különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon pedig továbbra sem várható olyan mennyiségű csapadék, ami érdemben megemelhetné a vízhozamot, így ez bizony kihívások elé állítja a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek működését is. Nap mint nap látom például itt a rakpartokon, hogy sokan fotókon szeretnék megörökíteni ezt az állapotot, légy nagyon körültekintő és figyelmes, hogyha ilyesfajta programot tervezel. 0630 30 33 180, erre a számra pedig megírhatod, hogy az indián nyár, a vénasszonyok nyara számodra miért is olyan jó, és miket tervezel például a mai délutánra, vagy

A mai délutánra egy jó ötlet és tipp, meg a következő napokra is, hiszen fantasztikus időnk van, ugye 20 fok fölött a csúcsértékek. A MOL Bubi hálózata például szeptember közepétől több mint 400 új a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobi ponttal bővült a fővárosban, és a BKK bevezetett egy új kedvezményt, hogy egy havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen lehet használni a MOL Bubit azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A kuponokat a felhasználók e-mailben kapják meg, és a regisztrációtól számítva 30 napig lehet felhasználni. Tervek szerint egyébként a fejlesztés folytatódik tovább, és idén ősszel még további 400 mobi ponttal egészülhet ki a hálózat.

Petőfi Rádió, minden magyar. A múzeumok őszi fesztiválja, helyszín, időpont, tematika alapján nagyon könnyen rá lehet keresni a programokra az esemény weboldalán, úgyhogy érdemes böngészni, és mivel ilyen szuper az idő, az se felelt, hogy még javában tart az erdők hete is. A Fedezd fel az erdőt az erdészekkel jelmondat a rendezvény jellegét is kifejezi, hiszen szakemberek vezetésével közvetlen tapasztalatokon keresztül lehet felfedezni az erdőt, mint élőhelyet, közösségi teret és nemzeti értéket. Például gombaismereti túrát indítanak a lenti erdő és gombaünnep keretében hamarosan, ez egy 3 órás időintervallum, amire kell készülni, lehet ismerkedni a gombákkal, erdőben betöltött szerepükkel, gyűjtési szabályokkal, ehető és mérgező gombák felismerésével kapcsolatban is segítenek. De sok-sok vezetett túra, terepi foglalkozások, játékos vetélkedők is várnak, valamint erdei koncert, sportverseny, erdei nyílt nap és különféle családi programok is színesítik a kínálatot. Erdők hete, érdemes utána

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Menj, Kristóf vagyok a földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
4: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos száraz idővel folytatódik a hét. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vezetés közben mobilozókat figyelik a jövő héten a rendőrök.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után a 63-as kilométernél egy korábbi baleset miatt még mindig 5-6 kilométeres a torlódás. A Kecskemét Észak csomópont közelében a 72-es kilométernél baleset miatt teljes az útzár a főváros felé vezető oldalon. Aki teheti, a 81-es csomópontnál az 5-ös főút felé kerüljön. Szakaszos dugóra készüljenek az M1-es autópályán Budapest felé Tatártól egészen Biatorbágyig. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométer között. A forgalmat jelzőőrök irányítják, mindkét irányban torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte, a napokban az augusztusnál is alacsonyabb vízszint várható, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a megépült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. Fokozott közúti ellenőrzést tart a jövő héten a rendőrség. Főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
0: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Ma este Georgiát fogadja labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligájában. Az északírek elleni találkozó megsérülő Polla Bendegúz mellett Szűcs Kornél sem került be a 23 fő szűkített meccskeretbe, így a Vojvodina védője biztosan nem lép pályára a magyar labdarúgó válogatottban a ma esti Georgia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen. Az ukránok elleni hazai 1-0-ás vereség után Észak-Írországban gól nélkül időtlent játszott a nemzeti együttes, amely így egy ponttal áll a Nemzetek Ligája csoportjában, akárcsak ma ellenfele Georgia. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Henny Reisztad a mostani idény végén távozik az SBG női kézilabda csapatától. Erről a Tánklub adott tájékoztatást. Az olimpiai bajnok, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnoki aranyérmes norvég Lass is 6 szezont töltött Esbjergben. Hivatalosan még nem erősítették meg, de sajtóírek szerint a 27 éves irányító balátlövő a következő idényt a francia Brest együttesénél kezdheti meg. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap is marad a napos száraz idő, némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: 37 helyszín csatlakozott például idén a Szaunázók hétvégé esemény sorozathoz, így tehát országszerte tematikus programokkal készülnek. A kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szauna világok egyaránt csatlakoztak, majd lesz egy központi esemény október 3-án 16 órakor, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Egyébként az idei program középpontjában a változás áll, ezen belül a klímaváltozás és a víz szerepe, majd aztán innen jut el a tematika a béke gondolatáig. Mindezt öt ismert dal fűzi össze.
2: Fúj a szél, valahogy úgy fenyegető ez a tél.

0: A Merák világnapja október 1-én van, és ez indítja el a Merák elleni küzdelem hónapját, a Pink Októbert, melyhez számos figyelemfelhívő kampány és rendezvény kapcsolódik. A Merák nem ritka betegség, élete során körülbelül minden 8.-9. nőt érinthet, viszont az időben felismert és időben megkezdett kezelésű betegség nagyon jó eséllyel gyógyítható, így tehát kiemelten fontos az emlőszűrés szerepe. Az országban számos helyen tartanak az egészséghídja összefogás a Merák ellen példája alapján, a mozgalomhoz csatlakozva felvilágosító beszélgetéseket, előadásokat, műsorokat, sétákat. Október 11-én, szombaton, kora este lesz majd Budapesten a Dunakorzón és a Széchenyi Lánchídon az említett séta, ahol a felvonulók a közösségi élmény során szolidaritásukat is kifejezik az érintettek felé, az emlőrák szimbólumával, a rózsaszín masnik viselésével. Az esemény napján délután egyébként konferenciális programon, előadásokon, ismeretterjesztő beszélgetéseken is részt lehet venni.
1: Sziasztok, Szajanoé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar. És hogy a sok közül neked melyik a kedvenced, ezt is megírhatod nekünk a 0630303380-as számra. Csak úgy, mint a friss közlekedési híreket, közben vissza szél minket a Balkán VIP-val. Itt

0: hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a megépült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. Ismét teljes körben intézhetik az ügyfelek a földgázzal kapcsolatos ügyeket az MVM-nél, miután lezárult az informatikai rendszer frissítése. Személyesen, telefonos ügyfélszolgálatokon, a szolgáltató online felületén és mobil alkalmazásban is lehet újra ügyeket intézni. Emellett elérhető az online bankkártyás számlafizetés, az egyenlegkérdezés, a mérőállás diktálás is. A társaság közölte, hogy a karbantartási időszak utáni első számla a megszokottnál később érkezhet. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Holnap is marad a napos száraz idő, némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 4-kor ajtót nyitunk a hétvégének, számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Remélem már mindenki számolgatja vissza a munka utolsó perceit. Lazítsunk együtt, nem sokára játék indul, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hívható számunk 061-759-6060. Te következel.
1: A játékra szeretnék jelentni. Nem tudom, hogy hívni kell, vagy SMS-t küldeni.
0: SMS-t küldeni, de még nem vagy elkésve. Mondom, mi a teendő. Figyelni kell a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy írja 06-30-30-30-380-ra. Fontos, hogy küld el nekünk az óra előadóját és a szám címét SMS-ben. Ha mindezt gyorsan teszed, elsőként, akkor visszahívlak. Mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tér lehet az ajándékcsomagunk, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Igen, ilyen egyszerű. Figyelem, a játék néhány perc és indul.

Fluor Mizu, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ma délután ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér, hogy kinek? A leggyorsabb üzenet küldőnek. Legszívesebben mindenkit megajándékoznék, de akkor vagy játékban, akkor vagy esélyes, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és ha te voltál a leggyorsabb, akkor figyeld a telefonod, mert hamarosan visszahívlak. Addig is, Szeged felé vesszük az irányt. Következik az Imágó Mundi csapata, és az aktuális kedvencünk a Semmi sem ugyanaz. A dal, amely mondhatni, hogy egy mindenki számára ismerős érzelmi helyzetet jár körbe, amikor keresed az utad, amikor kicsit elkeseredett vagy, és magányosnak érzed magad. Na ebből a dalból próbálj meg erőt meríteni. Imágó Mundi, Semmi sem ugyanaz.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: magyar. Nálunk így indul a hétvége. Nyereményjátékot indítottam, és hogy ki volt a legelső üzenet küldő a felhívásunk után, az ezekben a másodpercekben derül ki, mert mint hogy mindig, ma is az első helyes megfejtőt hívom.
1: Halló,
0: tessék! Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, szia!
0: Hello! Mondd a keresztnevet, hogy kivel játszom ma délután.
1: Péter vagyok.
0: Péter, elsőként futott be az üzeneted, mindenkit megelőztél. Tudod, hogy most hányan irigykednek rád?
1: Hát, el tudom képzelni.
0: Nagyon sok üzenet érkezett, a téd a leggyorsabban, úgyhogy mondd kérlek, hogy melyik szám hoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerős lágere.
1: Luhar Tomitól a Mizu.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyit tudod?
1: Természetesen. Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, okay, Péter, szuper. Akkor gratulálok neked, te nyertél!
1: Ez az. Köszönöm szépen, szuper.
0: Van már esetleg Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Nincsen még, de már nagyon vártam egy ilyenre.
0: És próbálkoztál érte? Játszottál? Csak eddig nem sikerült?
1: De persze, persze, igen. Na, csak hát nagyon nehéz bekerülni.
0: Igen, gyorsnak kell lenni, meg hát tudni kell az óra nyerős lágerét. Szerintem azért mákod volt a mai dallal, tehát ez könnyű volt.
1: Könnyű, könnyű, persze.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag megy majd neked postára. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket is tartalmaz.
1: Ú, de jó, jaj, de jó, köszönöm szépen.
0: Na, hát remélem, hogy megcsináltuk a hétvégét, hogy jól fog indulni.
1: Hát, igen, sokkal boldogabban megyek bele. Nem is eddig nem lennék boldog, de most aztán meg főleg.
0: Na, hát nagyon helyes. Mi lesz a program egyébként ebben a indián nyári, késő nyári időben? Mert azért hát el sem hiszük, hogy október van, tehát az időjárás azt nem ezt mutatja.
1: Igen, meglepően jó idő volt ma is. Hát a hétvégi program, leutazok Villányba, képzeld el, egy fesztiválra.
0: Aha, ó, igen, arról hallottam, pont valamelyik nap ajánlották is, amikor TikTok Live-ot indítottam, hogy ott lesz most a hétvégén a borfesztivál.
1: Igen, igen.
0: Aha, ott voltál már egyébként ott visszajáró vendég vagy, vagy ez az első alkalom?
1: Nem, ez lesz az első, úgyhogy kíváncsian várom.
0: Na, hát akkor kóstolj meg mindenféle finomságot. Ha már ott vagy, akkor tényleg élvezd ki, add meg a módját.
1: Igyekezni fogok, de azért csak mértékletesen.
0: Egyértelmű, egyértelmű. Érezzétek jól magatokat. Én pedig a következő dalt is neked játszom itt a Petőfi Rádióban. Ez Böbe dala, Kapjál.
1: Ó, szuper. Azt is imádom.
0: Remélem, hogy mindenkinek megjött a játékedve, mert jövő héten minden munkanap délután ismét játékot indítok, súgok 4 és 5 között, és nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat.
2: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom, a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Péntek délután 5 óra lesz, én most pincérüzemmódba váltok, és mindenki vendégem egy kávéra. Kinek miért szervírozhatok? Egy sima feketét, egy presszót, egy jeges lattét, egy karamell vagy pisztáciás lattét. Zenében Radics Gigi hozza mindjárt a kávét. Te vagy, aki mellé,
1: kell egy jó nagyod a kávé. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Men Kristóf vagyok a földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reis Gábor.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napos száraz idő lesz hétvégén is. Nem kell leállítani a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. További több ezer család kapja meg utólag az iskolakezdési támogatást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után a 63-as kilométernél a korábbi súlyos baleset helyszínén a belső sávban megindult a forgalom. A Kecskemét észak csomópont közelében a 71-es kilométernél újabb baleset történt. A belső sáv járható, de 5-6 kilométeres a dugó. Két autó ütközött az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont után a 67-es kilométernél a belső sávot lezárták. Szakaszos dugóra készüljenek az M1-esen Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorbágyig lelassul a haladás. Érdemes az 1-es főúton kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a megépült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli vagy adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak a fizetésből, közölte a Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az érintetteknek 15 napon belül utalják a támogatás első 50 ezer forintos részét. November végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerre, ruházatra, könyvre, fejlesztőjátékokra vagy akár szemüvegre is felhasználható. Jövő szombaton ismét látogatható lesz lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg az épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak, például a titokzatos római szarkofágról és a berendezési tárgyak többlet jelentéséről. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Világszerte csaknem elérte a koronavírus járvány előtti szintet a születéskor várható élettartam a legfrissebb adatok szerint, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A jó egészségben eltöltött évek száma ugyanakkor érezhetően lassabban áll helyre. A nemzetközi statisztikák alapján a halálozások egyre nagyobb hányadáért, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a légúti fertőzések, a cukorbetegség és az Alzheimer-kóra felelős.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap is marad a napos száraz idő. Némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5-kor, most már remélem mindenkinek nem csak gondolatban van hétvége, hanem valóban lazítsuk együtt a folytatásban a céges telefont, némítsd le és adj hangerőt, mert a kezdés Radics Gigi, szól a kávé, ezzel nyitjuk a hétvégét.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy,

Petőfi Rádió, minden magyar. Együtt indítjuk október első hétvégét, amely ráadásul ragyogó napsütést, 24-26 fokot, igazi kiránduló időt ígér, úgyhogy semmiféleképpen se üljünk otthon. Az én ajánlatom pedig nem más, mint az év kilátója, amely ráadásul a héten derült ki. Zemplén felé vesszük most az irányt az év kilátójára, amely a Jánosvára kilátó. Ez nyerte a közönségszavazást, idén több mint 50 ezer szavazat érkezett, és 20 ezernél is több ember voksolt erre a kilátóra, bár hozzá kell tennem, hogy a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhegy kilátóval. És végül a Zempléni lett a befutó, amelyhez egyébként 1050 lépcsőfokot kell megtennünk, hogy felérjünk, viszont megéri a panorámáért, tiszta időben nem csak egész Zemplént láthatjuk, hanem akár a Füzéri várat is. Szóval irány Zemplén, vegyük erre az irányt a hétvégén, és nézzük meg az év kilátójának választott Jánosvára kilátót. Ha van itt már fotód, emléked, akkor küldd el nekünk a képeket Messengeren a Petőfi Rádiónak. Várom őket!

Petőfi Rádió minden magyar. Emlegetjük az év kilátójának választott Jánosvára kilátót, hiszen nemrég ezt ajánlottam itt a Petőfi Rádióban, és már több hallgatónk is küldött nekem fotót, sőt, valaki videót is Messengeren a Petőfi Rádiónak. Ezeket tőled is várom, hogyha már jártál az év kilátójának megválasztott zempléni Jánosvára kilátóban, akkor küldd el a fotódat. És én pedig azt mondom, hogy hozzunk össze egy egynapos vagy akár egy teljes hétvégés kirándulást. Látogassunk el Pálházára, mert hogy innen indulhat a gyalogtúra, amely egyébként 15 kilométer hosszú, de nagyjából 3-4-5 óra alatt simán teljesíthető.

Az egykori Vizimalom mellett haladunk el, átvágunk a Somhegy erdein, majd pedig Kovácsvágásra érkezünk, ahol 1050 lépcsőfok vár minket, hogy megmászhassuk és megcsodálhassuk a panorámát, azt a panorámát, ami tényleg egyedülálló Zemplénben, tiszta időben pedig a Füzéri vár is megtekinthető. Az én különös ajánlatom pedig, hogyha visszaérkezünk Páházára, akkor erdei kisvasúttal menjünk el Kőkapuig, nézzük meg az ottani vadászkastélyt és a tavat. Na, akinek lett meg ezáltal a hétvégi programja, várom a további tippeket, ötleteket SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nos, hogyha három emojival kellene jellemeznünk a hétvége időjárását, akkor napocska, napocska, napocska. Kiránduló idő lesz, 24-26 fokkal az előrejelzések szerint, kötelező kihasználni ezt. Egyébként a napi melegrekord 30,8 fok, ez 2020-ban mérték, ez a szombati rekord. Hát nem lesz 30-valahány fok, max zenében, mert Lábas Viki dalaszol most a 30-valahány.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: vagyok én.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Október 2-a, Petra és Örs hivatalos névnapja. Isten éltesse az ünnepelteket, vagy lep meg a születésnaposokat egy dallal. 7-kor indul a hétvége nyitó kívánságműsor. Az üzeneteket ide várom. 06 30 30 30 380. Mindjárt ez a dal az ünnepelteké. Blaha Luziana, Ott van a nap.
2: Ott van a nap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 30 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos meleg idő lesz hétvégén. Felesleges vagy túlárazott beruházásokról beszélt a kormányfő Kisvárdán. Már nincs fennakadás a földgázügyek intézésében az MVM-nél.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után a 63-as kilométernél a korábbi súlyos baleset helyszínén a belső sávban megindult a forgalom. A Kecskemét Észak csomópont közelében a 71-es kilométernél újabb baleset történt, de a belső sáv itt is használható. Csökkent a torlódás az M7-es autópályán Budapest felé a 67-es kilométer előtt, ahol korábban ugyancsak baleset miatt alakult ki dugó. Szakaszos torlódásra készüljenek az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorbágyig lelassult a haladás, érdemes az 1-es főúton kerülni. Két autó koccant az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon a Nagy Duna hídon. A 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, amit leginkább saját magukra költöttek el a neres oligarchák. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, egyebek mellett a közönség bizalmának megerősítését, a szerkesztői függetlenséget, valamint a hiteles, modern tájékoztatást és tartalomgyártást jelölték meg. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium azt szeretné, ha a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek ezekre a javaslatokra is kitérnének, az intézmény pedig ezek ismeretében alakíthassa ki új stratégiáját. Ismét teljes körben intézhetik az ügyfelek a földgázzal kapcsolatos ügyeket az MVM-nél, miután lezárult az informatikai rendszer frissítése. Személyesen, telefonos ügyfélszolgálatokon, a szolgáltató online felületén és mobil alkalmazásban is lehet újra ügyeket intézni. Emellett elérhető az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és a mérőállás diktálás is. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a rendőrség. főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is marad a napos száraz idő, némi fátyolfelhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Péntek délután 6 óra van, ez már hivatalosan is lehetne hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban, és lazítsunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ebben az órában a hangulat felelős Csinszka, a Kaukázus és a Liona zenekar, a kezdés pedig a Blahalúziánáé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenekar.

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, újdonság ajánlat következik Rúzsa Magditól, aki hamarosan egy teljes lemezt villan majd. Addig is ime az előfutára ennek a korongnak. Következik az új dal, a Rúzs, amelynek a zenéjét és a hangszerelését Borlai Gergőnek köszönhetjük, a szöveget pedig maga az énekesnő írta. Hadd szóljon, Rúzsa Magdi, Rúzs, a Petőfi Rádióban egy újdonság ajánlat.

legújabb magyar zene. Minden magyar.

nem veszem észre direkt, hogy számoszak cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tudom, így péntek délután mindenkire ráfér egy kis lazítás. Éppen ezért ajánlom, hogy szaunázzunk, és hát mikor, ha nem, a szaunázók hétvégén, mert a szaunázás szerelmesei helyszíntől függetlenül választhatnak a hagyományos finn szauna mellett bioszauna, gőzkamra vagy infraszauna közül is. Ez mind-mind hozzájárul az immunrendszerünk erősítéséhez, javítja a vérkeringést, a méregtelenítéshez hozzájárul, fokozzák az anyagcserét, illetve stresszoldó hatása is van, és a csatlakozó fürdők az ország minden régióját lefedik, szóval szinte bárki találhat a lakóhelyéhez közeli helyszínt. A lényeg, hogy a program október 3-án szombaton délután 4-kor kezdődik, és ekkor az ország minden csatlakozó fürdőjében ugyanaz a szauna program kerül bemutatásra, azonos zene, azonos koreográfia és illatok teszik teljessé az élményt, immáron hagyományosan. Most hétvégén tehát jön a szaunázók hétvégéje. Élvezzük, kapcsolódj ki, és lazulj le, de úgy igazán.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. El sem hiszük, de október 2-a van péntek, és hát volt már hasonlóan jó idő korábban. A napi melegrekord 1919-es, túrkevén mértek 31,3 fokot. Na jó, hát ilyen meleg nem lesz, de szerintem már nem is kívánjuk azt a 30 fokot. Ez a kellemes 24-26 fokos napos idő tökéletes. És tökéletes lesz a hétvégére is, mert ez vár ránk a következő két napon. De nem engedjük el a nyarat, zenében sem. Én Mira Monoka aktuális sikerét hozom most a Petőfi Rádióban. Ez a Feel Alive.

0: magyar. 7 óra, menetrend szerint indul a kívánság műsor. Nyitjuk a hétvégét, várom az üzeneteket. 0630 30 30 380. Az első zenét Zsolti választott az Iker fiainak, Bencének és Tamásnak. Tétek a Heaven Street 7 és a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Séta?
8: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
11: Ez az alaprésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálását nevezte a legnagyobb feladatnak a kormányfő Kisvárdán. Egyre nagyobb méreteket ölt a diákok tiltakozó akciója Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M5-ös autópályán Budapest felé véget ért a helyszínnel és mindkét korábbi súlyos balesetnél. A 71-es és a 63-as kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős torlódás lassan oszlik fel. Szakaszos dugóra készüljenek az M1-esen Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorvágyig lelassul a haladás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
13: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása Kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli vagy adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak a kifizetésből, közölte Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az érintetteknek 15 napon belül utalják a támogatás első 50 000 forintos részét, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt kapják meg az 50 000 forintos utalványt. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanár hiány csökkentését követelik. A tüntetések két hete tartanak. A diákok és szüleik már többször összecsaptak a rendőrökkel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Ma este Georgiát fogadja labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligájában. Az északírek elleni találkozó megsérülő Bolla Bendegúz mellett Szűcs Kornél sem került be a 23 fő szűkített meccskeretbe, így a Vojvodina védője biztosan nem lép pályára a magyar labdarúgó válogatottban a ma esti Georgia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen. Az ukránok elleni hazai 1-0-ás vereség után Észak-Írországban gól nélkül döntetlent játszott a nemzeti együttes, amely így egy ponttal áll a Nemzetek Ligája csoportjában, akárcsak ma jelenfele Georgia. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Henny Reisztad a mostani idény végén távozik az SBR női kézilabda csapatától. Erről a Dán Klub adott tájékoztatást. Az olimpiai bajnok, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnoki aranyérmes Norvég Lassz is 6 szezont töltött SBR-ben. Hivatalosan még nem erősítették meg, de sajtóírek szerint a 27 éves irányító balátlövő a következő idényt a francia Brest együttesénél kezdheti meg. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
13: Holnap is marad a napos száraz idő, némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7 óra, ez már igazán hétvége. Számítok rád a folytatásban, és te is számíthatsz rám, kezdődik a kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hogyha van olyan dal, amely úgy megcsinálná az estét, akkor várom az üzeneted. SMS-ben, Viberen.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Halló, Petőfi Rádió.
3: Kívánságműsor?
2: Kívánságműsor. Hogy szólíthatlak?
3: Egy zenét szeretnék kérni haza Ukrajnába unokatestvéreimnek, ha lehet.
2: Természetesen lehet, de előbb mondd a keresztneved.
3: Tamás.
2: Szia Tamás.
3: Lipási Tamás.
2: Hello Drusszám. A többieket hogy hívják, hello, akiknek szeretnél zenét küldeni?
3: Kristóf, Bence, és még legyen két hölgy is, egy Eszter és egy Angelika.
2: Aha, ők a legjobb barátaid vagy családtagok?
3: Hát barátok, meg két családtag.
2: Na, akkor meglepünk titeket. Köszi, hogy hívtál.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ildikótól Viber üzenetet kaptam, hogy ők úton vannak Zalaegerszegre, és a csapatot szeretném meglepni a kocsiban, Vivit, Csabát és Tamást. Le is írt, hogy melyik dalt választotta, melyik zene csinálna hozzájuk óriási hétvégenyitó hangulatot. Oké, rendelés felvéve, Orsi, ha lemegy a nap, itt a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vagy akár csörgess meg a 061-759-6060-on. Háló, Petőfi Rádió.
3: Jó napot.
2: Hello, szia. Hogy szólíthatlak?
3: Gerda.
2: Szia, Gerda. Hallgatlak.
3: A barátnőnknek most van a születésnapja, és szeretnénk valami jó pörgős számot.
2: Ez csak természetes. És mi a program? Hogy bulisztok?
3: Hát tortázunk, meg bulizunk.
2: Jól teszitek.
3: Ilyen privát
2: buli. Privát buli? Akkor oda egy ilyen nagyon szűk kör mehet csak.
3: Igen.
2: Hát megtisztelő, hogy engem hívtatok, hogy akkor én játszhatok zenét ebbe a privát buliba. Ünnepeljünk akkor együtt a Petőfi Rádióban. Isten éltesse az ünnepeltet. A következő zene a tiétek.
3: Rendben.
2: És hogy melyik zene? BSV. Nagy Bogi, Always Be Mine. A dal, amely konkrétan meghódította 2026 nyarát, és hát nem engedjük el a nyarat, ahogyan az időjárás sem. Most a hétvége is tapsütéses, kiránduló időt tartogat 24-25 fokkal. Nálunk így indul a hétvége.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ha valakit élő szóban szeretnél meglepni, akkor hívd ezt a számot, én pedig veszem felfelé a rendeléseket. Este 9-ig. Halló!
3: Sziasztok, Alex vagyok. Szeretnék egy zenét küldeni Máténak.
2: És mit szeretnél neki üzenni?
3: Azt üzeném neki, hogy szeretem, és mindenki nagyon várja őt haza.
2: Mert ő most hol van? Mikor érkezik hozzátok?
3: Hát reméljük, hogy nagyon hamarosan.
2: Akkor jön neki a meglepetés a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy hívtál.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Máté Viber üzenetet küldött nekünk. Orsinak szeretnéd címezni a következő dalt. Azt írt, hogy egész délután

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja híváshoz.
2: És az üzeneteket is csekkolom 06-30-30-30-380. Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. A következő zenét Zsani választotta, ők egy pubban hallgatnak minket, és két felszolgáló kolléganőjének, Nikinek és Anettnek címzi ezt a dalt. Dr. Béres, Verép Tamás, hozzám tartozol, a tiétek. Mindjárt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: Viberen a 0630 303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Tímea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálását nevezte a legnagyobb feladatnak a kormányfő Kisvárdán. Villámcsapásban meghalt egy német turista Rodoszon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szakaszos dugóra készüljenek az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorbágyig lelassul a haladás. Érdemes az 1-es főúton kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Ismét teljes körben intézhetik az ügyfelek a földgázzal kapcsolatos ügyeket az MVM-nél, miután lezárult az informatikai rendszer frissítése. Személyesen, telefonos ügyfélszolgálatokon, a szolgáltató online felületén és mobil alkalmazásban is lehet újra ügyeket intézni. Emellett elérhető az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleglekérdezés és a mérőállás diktálás is. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete tartanak, a diákok és szüleik már többször összecsaptak a rendőrökkel. Villámcsapott egy német turistába Rodoszon. Az 55-58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Az Égei-tenger térségében már második napja tombol a vihar. Krétán áradások követelték egy ember életét, a heves esőzések okozta árvizek hidakat és utakat rongáltak meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos száraz idő. Némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 8-kor is garantált a jó hangulat, folytatódik a kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, nálunk így indul a hétvége. Dr. Béres, Verép Tamás és a feldolgozás a hozzám tartozol, ezzel indulunk, és hogy melyik legyen a következő dal, rád bízom.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nem én döntök, hanem te. Halló.
3: Szeretnék kérni egy zenét.
2: Szia, kinek szeretnél zenét kérni?
3: Hát elsősorban a bátyámnak, a feleségének és magamnak szeretném kérni, meg mindenki, aki a Petőfi Rádiót hallgatja, éppen lakásfelújításban vagyunk és glettelünk.
2: És hogy álltok egyébként úgy összességében?
3: Hát egész jó, de kellene valami jó kis pörgős, hogy kicsit jobban feldobja a hangulatot, meg jobban menjen a munka.
2: Az egész lakást felújítjátok, vagy csak a nappalit, fürdőt, mi a konkrét terv?
3: Az egész lakást.
2: Akkor szanaszét vagytok, ugye?
3: Igen.
2: Kitartás nektek, és akkor meglepünk titeket.
3: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi én is, csáó, szia.
3: Hello, szia.
2: Rácz Gergő, Sziszi. Ja nem, ez szól most a Petőfi.
4: Már minden rendben. De néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: SMS-ek. Edina azt írja, szia Tomi, párom anyukájának Margitnak szeretném küldeni a következő szívhez szóló dalt, és üzenem, hogy boldog születésnapot kívánunk. Puszi, Edina és Ákos. Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig. Eszter is csatlakozott hozzánk, aki rajtunk keresztül szeretné felpörgetni a kolléganőjét, Bibit. Ők nemrég kezdték az éjszakás 12 órás szolgálatot. Kitartásaim veletek vagyok, és csatlakozott a műsorhoz be, ő edzésről tart hazafelé. Ilyenkor péntekenként mindig spinningre jár, és azt írta, hogy lepjük meg őt a kedvencével. Na rá, erről szól a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És itt a telefonszám is 0617596060. Itt Tomi, és ott?
3: Zsombor vagyok.
2: Szia Zsombor, mi a program nálatok?
3: Edzünk.
2: Mit nyomtok ma? Milyen nap van? Lábnap? Teljes test?
3: Nelhát,
2: aha. Ne. Erőben vagytok?
3: Igen, még jól, még bírjuk.
2: Na, kafa, és kivel edzel?
3: Két haverommal.
2: És gondolom, hogy nekik szeretnél zenét, vagy tévedek?
3: Igen.
2: Hogy hívják a srácokat?
3: Bence és Vende.
2: Oké, akkor dobjuk nektek a következő zenét, jó?
3: Rendben, köszi szépen.
2: Köszi, ciao.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ricsi írt nekünk, hogy a Bringás Egyesületével csapatával tartanak ma este egy összeröffenést, így nekik szeretne választani egy dalt és üzeni. Köszöni szépen a támogatásotokat, nélkületek nem sikerült volna. Hajrá a csapatnak, csak így tovább. A folytatásban is megéri minket választani. A péntek estében tényleg a legnagyobb házi buli zenékkel szolgálunk itt a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Egyre nagyobb méreteket ölt a diákok tiltakozó akciója Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az egyes főúton Herceghalom és Bicske között baleset történt a 26-os kilométer közelében, rendőri irányításra, torlódásra kell számítani. Szakaszos dugóra készüljenek az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorbágyig lelassult a haladás. Érdemes az egyes főúton kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása Kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Kiegészítette a szuverenitásvédelmi hivatal ellentett korábbi feljelentését a miniszterelnökség. Kiderült, hogy a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra két ügyvédi irodának. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jelenleg is nyomoz a szuverenitásvédelmi hivatal ügyében, amiért 2,5 éves működésük alatt több mint 3,5 milliárd forintot költöttek kommunikációra és rendezvény szervezésére Balázsi Gyula cégeinél, miközben erre saját alkalmazottjaik is voltak. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli vagy adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak a kifizetésből, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Az érintetteknek 15 napon belül utalják a támogatást első 50 ezer forintos részét. November végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete tartanak. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. 400 középiskola bezárt, és több intézmény távoktatásra állt át.
0: Petőfi Rádió.
3: Rádió. Időjárás.
5: Holnap is marad a napos száraz idő. Némi fátyol felhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Előttünk a péntek este, amit jól feltöltünk hazai zenékkel, a következő órákban is tarts a Petőfivel. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, Meringer és Presser Gábor újdonsága elé jön most Vastag Csabi, és a Már tudom.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy elképesztően izgalmas új hang robban be a köztudatba. Bemutatjuk Glazart Olivért, az angol-magyar származású énekes dalszerzőt, aki Hereforden született, de itthon nőtt fel. Olivérről már az óvodában megmondták, hogy zeneiskolában a helye. Na meg aztán válogatóján zsebelte be a mesterek elismerését a saját Analóg Fotó című szerzeményével. Azóta ezt már Tidenivel közösen el is készítették, és videoklipet is forgattak hozzá. Ismerkedj meg ezzel a vagány, sajátos karakterrel, íme Glazart Olivér a Petőfin, Tidenivel, Analóg Fotó.

0: Folytatjuk tovább a péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. Új fejezet indult az egyik legizgalmasabb hazai előadó életében. Teljesen új szintre lépett Meringer Marci. Tudatosan elengedte az önpusztító rock and roll életérzést, és megtalálta az igazi, saját hangját. A mögött álló időszak pedig magáért beszél, közeli szakmai kapcsolat alakult ki Presser Gáborral, kiadta a Szabadság Szerelem című második nagylemezét, és ott volt az első saját Budapest Parkos koncert is. A siker megkérdőjelezhetetlen. Január végéig az összes Meringer koncertre elkelt az összes jegy, szóval aki ott akar lenni, annak nagyon szemfülesnek kell lennie. Itt van a Meringer féle féltéglák a Petőfin.
1: Sziasztok, Meringer Marci vagyok, ez itt az

0: minden magyar koncertajánlók és az elmúlt évtizedek hazai kedvencei. Erre számíthatsz a péntek este folytatásában. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Freddy, jöhet? Itt lesz mindjárt a Pioneer a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Én Kristóf vagyok a földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálását nevezte a legnagyobb feladatnak a kormányfő Kisvárdán. Villámcsapásban meghalt egy német turista Rodoszon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az egyes főúton Herceghalom és Bicske között baleset történt a 26-os kilométernél. A főutat lezárták, a forgalmat mellékútra terelik. Továbbra is szakaszos dugóra készüljenek az M1-es autópályán, Budapest felé Tatától Tatabányáig, de helyenként egészen Biatorbágyig lelassul a haladás. Érdemes az egyes főúton kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvártai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Saját hatáskörébe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Ismét teljes körben intézhetik az ügyfelek a földgázzal kapcsolatos ügyeket az MVM-nél, miután lezárult az informatikai rendszer frissítése. Személyesen, telefonos ügyfélszolgálatokon, a szolgáltató online felületén és mobil alkalmazásban is lehet újra ügyeket intézni. Emellett elérhető az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és a mérőállás diktálás is. Beomlott egy bánya Törökország nyugati részén, 5 meghaltak. A mentési munkák során 2 bányászt sikerült kimenteni a föld alól. A térségben 2014-ben több mint 300 bányász vesztette életét szénmonoxid mérgezésben, miután egy robbanás nyomán tűz ütött ki a föld alatt. Az akkori vizsgálat során kiderült, hogy a bányában több biztonsági előírást is figyelmen kívül hagytak. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Az Égei tenger térségében már második napja tombol a vihar. Krétán áradások követelték egy ember életét. A heves esőzések okozta árvizek hidakat és utakat rongáltak meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap is marad a napos száraz idő. Némi fátyolfelhő a nyugati határvidéken és északkeleten lehet. A szél nyugaton megélénkül. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ugrottunk egy újabbat a hétvége felé, most pedig már este 10 után járunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jövök koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek hazai kedvenceivel. Hallhatod majd Ruby Harlem újdonságát, itt lesz Dobrádi Ákos és Emília, szerelmes duettje is. Most viszont Freddyvel kezdünk. Pioneer.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sokszor rögtön ítélő bíróság vagyunk, és egy másodperc alatt eldöntjük, hogy ki szimpatikus, ki nem, ki ügyetlen, ki nem, és a többi. Szaja Noé Driftwood című albumán megjelent Mit látsz idegen zenéje egy különleges történetet mesél el egy pizzafutárról, aki a mindennapok során rengeteg emberrel találkozik, de szinte mindenkit félre ismer az első benyomás alapján. Szaja Noé szerint túl sok szerepet veszünk fel, és túl gyorsan ítélkezünk. Ez a gondolata mozgó lépcsőn állva jutott eszébe, ahol egy-egy pillanatra találkozik a tekintetünk a másikkal, de ugye ebből a pillantásból nem is sejthetjük, miken megy keresztül, milyen ember a velünk szemben álló. A klip és a dal üzenete is az, hogy merjünk önmagunk lenni, és forduljunk nyitottabban egymás felé. Íme egy elgondolkodtató újdonság Szaja Noétól. Ez a Mit látsz idegen, a Petőfi.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

0: félve késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: szeretet csak szétszedne.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Az elmúlt évtizedek hazai kedvencei egy helyen, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az újrakezdésről és a csendes visszatekintésről szólnak a Zaporozsec idén megjelent dalai. Nem volt könnyű évük, 20 év közös zenélés után feloszlott a zenekar eredeti felállása, a srácok pedig az Itt vagyok még című komorabb, útkeresős dallal jelentették be az alapító tagok különválását. Tavasszal aztán Mező Misivel közösen hozták ki a szívhez szóló köszit, most pedig itt a legújabb dal, és egy kis extra hír a rajongóknak, hogy november 7-én az A38 hajón adnak koncertet, ahol vendégük lesz Mező Misi is. Jön tehát a Zaporozsec újdonsága, a Fekete Felhő, a Petőfi.
1: Sziasztok, én Bence vagyok a Zaporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete Felhő.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megy tovább a péntek este, de már Fekete Laci kollégámmal indul, ugyanis a Hazai Gitárok, melyben Molnár Tamással beszélget, és hogy az lenni szokott ilyenkor, egy gitár is megszólal. Bizony, tarts velük a folytatásban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, találkozzunk holnap is. Legyen nagyon szép a hétvégét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Hazai Gitárok, amiben most is egy különleges vendégem lesz. Ő az Artis Just Fonogram és Petőfi zenei díjas Molnár Tamás, akivel témánk a hangszeres játék szeretete. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel!
1: Ez a Petőfi Rádió!
2: Minden magyar!
5: Petőfi! Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd egy romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod. Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbán minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Funko Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van a ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell a tánc, meg kell a buli, hogy a fejedben oldódjon fel a ramazuri. Jött egy felhő, meg Budapest várat. Add a mosolyod e beteg világnak, és ne törődj azzal, amit csuknak mögéd. A tiéd a való, csak a pletyka az övék. Ne utáld őket, mert boldusok mind, csak szórd közéjük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.
6: Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add a magad saját magadnak. Funko Deli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárok szól. Ma este is egy nagyon-nagyon különleges vendég ül itt velem, ő a tehetséges énekes, zenész, dalszövegíró, Molnár Tomi, aki emellett rendkívül tehetséges gitáros is. Köszöntelek a műsorban!
1: Micsoda felkonf! Hát amúgy az eleje az oké, az utóbbival nem teljesen értek egyet, én inkább ilyen hangszertulajdonosnak szoktam mondani magam, egy ilyen megszállott alkat vagyok, aki rengeteg gitárra rendelkezik, kölyökkora óta ez így nagyon fontos neki, de azért a tehetséges szerintem nem ott kezdődik, ahol én nyomom ezt, minden esetre szerettem, és talán ez átjön.
0: Figyelj, laikusként, ahogy már csak itt kicsit prüntyögtél, nekem nagyon-nagyon bejött, mint dallamvilágba, mint mindenbe. Na de most visszamegyünk az időben, még mielőtt itt nagyon belemegyünk a gitárba. Ha jól tudom, ugye mindenkitől meg szoktam kérdezni a legelső szemnyitó zenei élményt, és ha jól tudom, esetedben ez egy nagyon-nagyon különleges momentum. Egy bizonyos koncerthez köthető talán.
1: Igen, ez 98-ban volt, ez egy Metallica koncert volt, édesapám tesómmal elvitt minket. Nyilván előtte már metálosak voltunk, meg ezt a vonalat éreztük közel magunkhoz, de a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ez lesz az én, hát így életem hátralévő része, az nyilván azon a koncerten történt meg, úgyhogy igen, ez egy elég emlékezetes, meg azóta is egyébként így bennem mélyen élő pillanat, úgyhogy amikor most legutóbb láttam a Metallicát a nagy stadionokban, akkor annak volt azért egy elég jelentős időutazás vibe-ja is, és hát aránylag kevesen mondhatják el szerintem magukról, hogy 10 éves korukban Metallica koncerten döntötték el, hogy ezzel fogom foglalkozni, úgyhogy amúgy jó sztori.
0: Vissza tudsz emlékezni a kifejezett érzésre, amit akkor éreztél ott a színpad előtt, vagy hát a küzdőtéren, nem tudom én minek nevezzem.
1: Pontosan emlékszem, hogy nagyon szűk gatyában voltam, de így lobogott a szűk gatyám szára is, olyan hangerő volt, és volt annak valami olyan elementális ereje, ami nyilván magába rejtett egy ilyen nagyon rebellis megközelítést. Az a hangerő az egyszerűen így, mintha egy ilyen másik univerzumból szólt volna, vagy hívott volna kb. Szóval, ja, ilyen hívást éreztem, talán ez a legjobb szó. Sokan ezt ilyen mindenféle vallásokkal kötik össze ezt a hívás szót, de ha úgy nézzük, akkor igazából ez is valami olyasmi. Egy olyan vallás, aminek a temploma a színpad, a gyóntató fülkéje meg a stúdió.
0: Fú, és akkor ehhez kapcsolódva milyen volt most hallani őket, felnőtt fejjel kvázi, milyen érzések voltak?
1: Az a helyzet, hogy talán az volt az utolsó olyan zenei élményem, amikor még nem analitikusan hallgattam zenét.
0: Aha, értem.
1: Hanem pusztán szórakozásból. Most nem azt mondom, hogy azóta elmegyek egy koncertre, akkor nem érzem jól magam, de az kizárt, hogy ne kezdjem el megfejteni azt, hogy mi is történik a színpadon. És mivel kap egy ilyen szakmai árnyat az egész, vagy színezetet, inkább ez a jó szó, ezért nyilván teljesen másképp vizsgáltam. Így nem összehasonlítható a két élmény, amikor fényt kaptam, azzal, amikor itt állok úgy, hogy 25 éve csinálom ezt, amit zenének nevezünk. Nyilván teljesen más szemmel vizsgálom. Amit viszont nem tud semmilyen tudatmódosítószer sem, az a fajta időutazás élmény, szóval, hogy ez a konkrétan áttransportált 10 éves koromba.
0: Hihetetlen.
1: Az viszont egy olyan pluszt adott ehhez az egész, ez a mostani Metallica koncerthez, amit így kevés dolog tud. Nyilván ahhoz ott kellett lenni 10 éves koromba, hogy vissza tudjak oda repülni ezzel.
0: És hát nagyon-nagyon érdekes esetben, ugyanis 10 éves korod után csak pár év telt el, és bele is csaptál itt a nagybetűs dolgokba, úgymond, viszont még mielőtt ezekre rátérünk, mert azért esetben van miről beszélni zenei fronton. Mondtad, hogy így család felől is ilyen rock meg metal vonal volt már, milyen neveket tudnál kiemelni, akár apukád, amit mutatott, vagy másoktól, amiket hallottál, vagy saját magad fedeztél fel Metallica mellett?
1: Édesapám igazából csak azért vitt el minket erre a koncertre, mert kikönyörögtük, vagy hát így kitapostuk belőle, de nem, annyira nem kellett könyörögni, szóval jó fej volt. Ezúttal is nagyon hálás vagyok neki ezért. De amúgy alapvetően nem volt azért így megágyazó otthon zeneileg, szóval nem volt ennek otthon kultúrája, legalábbis az ilyen rock metalnak semmiképpen. Ezeket mi kezdtük el felfedezni. A Pantera volt még akkoriban ránk óriási hatása, volt egy Vulgár Video nevezetű VHS kazettájuk, ahol a turné élményeiket dolgozták fel. Itt az ilyen rockstar szimbolikákkal igazából itt találkoztunk életünkben először. Ráadásul ez egy ilyen eléggé nagybetűs Amerika volt, szóval az is egy elég markáns hatás volt, de hát minden akkoriban létező ilyen trash metal zenekar szerintem az így eléggé komoly hatással volt. Tehát magyarok közül is volt, amiket hallgattunk, de emlékszem, olyan nyitottan álltunk el neki, hogy egészen ilyen black meg death metalokig elmentünk. Aha. Tehát voltunk Marduk koncerten, ami azért így eléggé ennek a black metalnak a krémje, meg Cannibal Corpse-okat hallgattunk, Slayer kazettát szereztem, emlékszem, a Pecsából, mert akkor az volt a... ment nagyon ez a kosárkártyagyűjtés, tudod?
0: Hogyne.
1: És az volt a lényeg, hogy mindent Rodmanra kellett cserélni, Dennis Rodmanra, mert az nagyon ment, azt el lehetett adni a Pecsába a Bolha piacon, és azon nyomban meg tudtad venni belőle a Slayer meg a Cannibal Corpse kazettákat. Tehát itt már igazából volt egy ilyen... Hát itt már transponáltam át az életemet egyértelműen így a zenébe, és bár nyilván a kosárkártyák azok így eléggé érdekeltek, de valószínűleg inkább így az üzleti oldala fogott meg idővel, és itt is már inkább a zene dominált.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem Molnár Tamás. Hogyan kezdtél el hangszeren játszani? Gondolom voltál annyira lelkes, hogy egyből valamit elkezdtél nézni, vagy zeneiskola, vagy autodidakta?
1: Szerintem ez látszik is az én játékom, hogy autodidakta módon álltam ennek az egésznek neki. Egy olyan 1,5 év könyörgést után kaptam édesanyáméktól egy hangszert. Amúgy nagybátyám nagy beatzenész volt, és az ő egyik gitárját örököltem meg így. Nagyon, nagyon kellemetlenül rossz volt, azóta is őrzöm persze.
0: Emlékszel a típusra, hogy ez milyen?
1: Ez egy Orpheus márkájú gitár volt, de hát tényleg vállalhatatlan, így mai szemmel nézve, szerencsére nagyon görbe nyaka van, és tényleg ilyen doboz hangja, de hát akkor nyilván ez is óriási volt, meg arra, hogy azt a kettő darab tankcsoda számot, amit le tudtam így kajdlózni, meg azt a néhány nirvánát megvalósítsam, arra viszont tökéletes volt.
0: Igen.
1: Viszont az a helyzet, hogy én itt elakadtam egy kicsit, tehát ez, hogy én magamba gitározgassak, meg gyakoroljak, az engem annyira nem vitt. Így majdnem azt is mondanám, hogy megfenek lett ez a dolog, szóval nem volt motivációm arra, hogy így gyakoroljak. Nem tudom, nem is vagyok ez a típus, nem is megy jól, nincs olyan jó kézügyességem, ma már így látom. Tudod, van olyan, aki 10 éves korában kezébe fog egy gitárt, kb. Egy év alatt meg tudom gitározni, és utána nagyon jól, és utána ezt a tudását kamatoztatja egész életében. Na most én nem vagyok ilyen szempontból ilyen képességes, úgyhogy nekem ez hát így nehézséget jelentett. Mindaddig, amíg nem találkoztam a zenekarommal, vagy amíg meg nem alapítottam a zenekaromat, mert ott már így éreztem a motivációt arra, hogy csináljam, ráadásul akkor jött ez a punk rock hullám az életünkben, ami aránylag könnyen kivitelezhető zenéket jelentett, tehát tényleg néhány akkordos, borzasztóan agresszív dalokkal társult, amiket így nagyon aránylag rövid idő gyakorlása után is így tudtunk könnyen reprodukálni. Ráadásul mi az első pillanattól kezdve ilyen dalszerzői attitűddel álltunk ehhez neki, szóval nem, mivel nem tudtam gyakorolni sokat, így nem akartam leszedni másoknak a dalait, ezért inkább írtunk dalokat, és akkor azzal próbáltunk meg a próbateremben így kibontakoztatni magunkat, és ez már egy egészen más dimenziót jelentett, és ez már elindított egy olyan úton igazából, amin azóta megyek konkrétan.
0: Abszolút, ugyanis, hogyha jól tudom, de javíts ki, hogyha valamelyik szám nem helyes, 2002-ben 14 évesen indult el az Antifitness Klub.
1: Ami azt jelenti, hogy jövőre lesz 25 éve.
0: Hihetetlen, de akkor te azt mondod, hogy így, amikor megalakult a zenekar, ez téged előre lökött, mert mondtad, hogy egyedül azért nem nagyon szerettél ott lenni, létezni, viszont a zenekar az segített ebben?
1: De olyannyira, hogy rövid időn belül egyébként meg is jelentettünk két ilyen, hát ma már ki nem adottnak, vagy kiadatlannak nevezett EP-t, ami után turnéra indultunk.
0: Ne csináld már!
1: Emlékszem 2005-ben már a Macskanadrág és a Proszektúra zenekarok társaságában egy lepukkant Opel Astrával jártuk az országot.
0: Hány évesen, bocsánat?
1: 16 voltam, elképesztő. Egy 27 állomásos turnét csináltunk meg, aminek a budapesti állomás egyébként itt volt az A38 hajón, csak hát ugye akkor még ide nem engedhettek volna be, mert mint mondtam 16 voltam, de hát a backstage felül ugye szabad volt a bejárás. És akkor így nyomtuk, akkor már egyébként eléggé elkapott ez ilyen kaliforniai punk vonal, tehát ez a 10 számmal nagyobb 501-es Lewis farmerek szűk pólóval, meg ilyen tányérhajak, szóval ilyen deszkás punknak hívták ezt.
0: Igen.
1: Ami aztán később egyébként elég komoly mainstream fősodort is kapott, szóval így bekerült így a fősodorba, ez a Blink-182,
0: Simple Plan
1: ilyen zenekarokkal. És akkor ez az ilyen koszos vagy ilyen ócska punk, amit előtte vittünk, vagy ilyen egyszerű punk, az így elkezdett így ebbe az irányba evolválódni, és akkor ilyen kaliforniai punk, meg pop-punk ügyeket csináltunk már inkább a zenekarra, akkor is egyébként, amikor itt játszottunk a hajón.
0: És hát ez egy nagyon-nagyon hosszú történet lett, viszont jött itt aztán egy másik csapat is, a Jetlag. Ebbe is belevághatunk nyugodtan.
1: Hát igen, hát itt azért nagyot ugrunk az időben, mert ez az Antifidesz Klubban azért voltak ilyen elég emlékezetes pillanataink.
0: De, mesélj azokról is
1: nyugodtan. De ugorhatunk egyébként, mert hát igen, a Jetlag, amire rákérdeztél, hát ott, ott már nagyon nagy bajok voltak, mert ott annyira szanaszét voltam, hogy ott én repülőgéppilótának flasheltem magunkat, és akkor erre egy egész érát, meg látványvilágot építettem, mert akkor én azt hittem, hogy én vagyok a Jetlag Airlines-nak a kapitánya, és akkor így erről szólt így minden. Akkor nyilván így igyekeztem teljes mértékben eltávolodni a korábbi énemtől, ami ebben a gitárzenés korszakomban ismeretes volt. És akkor amúgy igen, voltam Stockholmban egy songwriting campen, és akkor én ott fényt kaptam, ezek az EDM inspirált ilyen popzenék elkezdtek érdekelni, ráadásul nagyon sokat írtam másoknak szövegeket, így igazából volt bennem egy ilyen műfaj nyitottság, és akkor ez így segített abban, hogy a Jetlaget így pályára állítsam, és amúgy egész szép sikereket csináltam, mármint, hogy itt a Petőfibe ömlöttek a dalaink, konkrétan emlékszel, de lehet, hogy még valami, ami néha azóta is így beragadt, meg így megy, szóval
0: simán lehet.
1: Igazából ilyen tök jó rádiós dalokat csináltam.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfibe.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most a hazai gitárokat hallgatod. Ebben az órában vendégem Molnár Tamás. Ugye van itt egy nagyon fontos ág most az életedben, a szóló projekt.
1: Aha.
0: És erről még fogunk is beszélni, a MySpace-ről, a terveidről, viszont hála jó Istennek, te sem érkeztél üres kézzel, és ugye gitáros műsorban vagyunk. Csodálatos hangszert hoztál, ha jól tudom én, új. Tök új.
1: Igen, nemrégiben voltunk Nashville-ben, és ott sikerült a kezembe fogni egy ilyen

0: ami nyilván azért jött velem, mert most ez az aktuális favorit.
1: Na Tomi, mégiscsak egy gitáros műsorban vagyunk, mit hoztál nekünk?
0: Van egy új track, egyébként a napokban jelent meg, Mi vagyunk a címe, szerintem nem érdemes magyarázni a szövegét, mert a szövege megmagyarázza magát. Ez egy aránylag különleges dal, az én repertoáromban vagy diszkográfiámban legalábbis mindenképp, azt gondolom, hogy nem egy az ívet követő történet része, hanem inkább egy kitekintés. Ilyen módon nem foglalkoztam még a magyarságommal. Uh-huh. Ráadásul voltunk a múltkor Nashville-be, Amerikába, és ott is tapasztaltunk olyan magyar dolgokat, amik így, hát egész egyszerűen így ébresztettek bennem egy olyan hangulatot, amit csak a büszkeség szóval tudok leírni. És bár egyébként ezek a dalban előforduló, kicsit ironikus elemek, ezek tűnhetnek kritikusnak, de hogyha például konkrétan azt nézzük, hogy a Carter dobozba pörköltett találó pillanat, az igen, innen nézve egy kicsit parodisztikus, de hogyha meg úgy nézed, akkor igazából egy olyan szemléletet is sugal, hogy egy környezetbarát hozzáállással megyünk ennek az egésznek neki, tehát valamilyen szintű tudatossággal, meg leleményessége, ugye nem veszel meg egy olyan dolgot, amit már van. Na mindegy, túlmagyaráztam már így is, Mi vagyunk a címe, nemrég jelent meg, és most ezt élem nagyon.
1: Tiéd a pálya. Mi

0: Tulajdonképpen egy dalpremiernek is felfogható.
1: Ezt így, ahogy mondod, akusztikus formában, rádión, vagy ilyen sugárzáson, földi sugárzáson keresztül biztosan.
0: Hát, Tomi, csodálatos volt. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este még pár percre vendégem Molnár Tamás. Na mesélj akkor, egyébként rátérhetünk akkor a szóló projektre is, a 2026-os tervekre. Ez most egy tök új dal. Elmesélted az inspirációt, Nashville-ből is azért hoztál magaddal emlékeket. Na hát át is adom a szót, mert már sokat beszélek. Mik vannak most?
1: Hát nyilván ez a dal van most abszolút terítéken, amúgy én egy ilyen metal lemezen dolgoztam, mikor kijött ez a dal, teljesen egyértelműen egy másik szobában szól ez, mint amiken most dolgoztam, de én ilyen, hát ilyen multi-zsáner artistnak tartom magam, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen kötöm magam egy műfajhoz, vagy stílushoz, hanem írok dalokat, és akkor utána azokat úgy adom elő, vagy úgy prezentálom, ahogy szerintem a dalhoz illik. Ennek a dalnak egy ilyen post-punk köntöst választottam, emiatt így van egy ilyen kis balkán vibe-ja az egésznek, ami talán még inkább erősíti ezt az üzenetet, így a magyarságunkkal kapcsolatban, legalábbis nekem mindenféleképpen. Nyilván lettek volna sokkal egyértelműbb magyar utalások, de valahogy nem akartam elvinni abba az irányba. Igen, ez
0: csodálatos volt.
1: Úgyhogy igazából annyit kell róla tudni, hogy ez a Gibson gitár inspirálta, meg nyilván az elmúlt idők utazásai, meg a hazatérés, meg hát az ilyen kollektív hangulat, ami igazából Magyarországot ebben a pillanatban, vagyis hát engem Magyarországgal kapcsolatban megérint.
0: Figyelj, hogyha ezen múlik, még kívánok neked, vagy 1000 gitárt, vegyél mindig egy újabbat. Na most
1: jó, ugye... ezt majd átadom a feleségemnek, mert nem úgy egy gondolja szerintem.
0: Majd.
1: Jó, de egyébként...
0: Közösen rábeszéljük.
1: Nem, abszolút támogatott ebben is, úgyhogy hülyeséget mondok, de igen, vannak azért már ebben is teljesen indokatlannak tűnő követések. De ja, amíg inspirálódik, szerintem oké. Legalábbis ezzel nyugtatom magam.
0: Persze, egyébként szerintem is. Na most folytatva ezt a szóló projektes építkezést, ugye volt a Sehova Való, volt a tavalyi MySpace, és van a két lemezben közös, méghozzá az, hogy tele van közreműködővel. Folytathatod ezt a tematikát? Keresel-e most is vendégelőadókat tulajdonképpen, akikkel együtt szeretnél dolgozni?
1: Amúgy nem keresek, de jönnek.
0: De jönnek.
1: Igen, szóval...
0: Ez a legjobb.
1: Nyilván azzal, hogy egy csomóaknak írtam dalszövegeket korábban, így az együttműködésre való hajlam, az bennem így megvan. Ráadásul zenekarokban szocializálódtam, így teljesen természetes, hogy a zenét azt így megosztom másokkal, és nem csak a színpadon. És hát nyilván olyan előadókkal veszem körül magam ilyenkor, akik borzasztóan inspirálnak, és olyan dalokat hozok létre, amik egyébként nem születtek volna meg, hogyha nincsenek ők. És a Sehova Való albuma az nyilván egy közreműködős lemez volt, ott ezt azt gondolom, hogy maximálisan kiéltem, találtam olyan, vagy hát rég csomó olyan feat volt, ami így bent volt már a fióban, vagy amivel így elő akartam mozakodni, és akkor a szóló érem ez így segítette ezt. És hát nem tudom, valahogy ez így megmaradt. Vallom azt, hogy korunk zenekarai egyébként az együttműködések, úgyhogy biztosan lesznek ilyenek, legalábbis most az új albumra van kettő elég egyértelmű feat, amikről még így annyira nem beszélhetek, de feltétlen különlegesek. Nem tervezett egyik se, hanem így jöttek, de így hagyom magam ilyenkor, mert tényleg olyan együttállásokat szülhet, ami még engem is meglep, illetve hát nagyon sok esetben a korábbi együttműködéseimből erről tudok beszámolni.
0: Na hát ezeket nagyon jól összefoglaltad, még amikre így aktualitások terén, frontján rákérdeznék, azok a koncertek. Vannak-e dátumok, amik még fixek, vagy amikre készülsz?
1: A december 27-dik azt mondhatjuk már úgy, hogy szokásos. A két ünnep között mindig valamilyen nagyobb bulit szoktam csinálni, úgyhogy ez most lesz másképp. Úgyhogy az Akkor Nagyhalba egy grandiózus koncerttel készülünk. Ezzel az megújult zenekarommal, amivel picit ilyen metálosabb vonalra léptünk, így igazából Budapesten a nagy klubos bemutatónk az itt lesz. Ez mindig egy ilyen ez egy ilyen nagy pillanat így az országban, hogy mindenhonnan jönnek emberek, akik így rokon szenveznek azzal, amit csinálok. Úgyhogy várom nagyon, ez most az abszolút kiemelt.
0: Azt a mindenit. És akkor már csak egy dolog maradt hátra. Egyetlen egy kérdés, ami mindenkitől ugyanaz szokott lenni, Tomi. Hogyha össze kellene foglalnod hosszan, röviden, én rád bízom, hogy milyen terjedelemben, hogy mit adott a gitározás, akkor hogyan tudnád összefoglalni, milyen eszencia lenne az, amit itt tudnál hagyni?
1: A gitározás nekem egy búvóhely, ebben tudok igazából kiteljesedni, egy olyan hang, amiről előtte nem tudtam, hogy létezik, de sokkal jobban fejez ki, mint bármi, és bár hétköznaponként dalszövegírással foglalkozom, amiben általában értelmes magyar szavakat rakok egymás után, hogy azok aztán mondatokat, szerencsés esetben sorokat vagy versszerű dalszövegeket adjanak ki, de azért azt megfogalmazni, hogy mit kaptam a gitározástól, szerintem még így is elég nehéz. Szóval igazából nekem egy ilyen létkérdés ez. Annak ellenére, hogy egyébként nem tartom magamat egy ilyen tipikusan tehetséges gitárosnak, azért azt gondolom, hogy abban, hogy én ki tudjak fejeződni, abban ez a hangszer adta nekem a legtöbbet.
0: Tomi, további nagyon-nagyon sok sikert neked, és köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában Molnár Tamással beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Életemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van. Ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el. Tőle lettem az, aki vagyok, veletem eshetek el.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar
3: gyermek.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Molnár Tamással beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről 10

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének az igazgatója. Üdvözöllek itt az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, szervusz Zsombor.
2: Az elmúlt időszakban egyre több helyen foglalkoztak azzal, hogy Budapestet tulajdonképpen ostrom alá vették a vaddisznók, vagy egy vaddisznó invázió zajlik, és hogy egyes kerületeket gyakorlatilag már megszállták az állatok. Arra keressük a választ a mai adásban, hogy mit kell tudnunk erről a jelenségről, kell-e tartanunk egyébként a vaddisznóktól, és hogy milyen válaszok adhatok erre a kialakult helyzetre. És talán az lenne a legjobb, ha azzal kezdenénk, hogy ugye a város az az embernek a területe, az ember felség területe, de úgy tűnik, hogy más állatok számára is ez egy élő hely lehet. Miért lehet vonzó például a vaddisznók számára, mint élőhely egy város?
3: Úgy kezdődik, hogy eleve nem csak az ember számára lett élőhely a város, hiszen nagyon sok olyan alacsonyabb, meg magasabb rendű állatfaj van, ami mindig is az ember mellett él. Annak közöttük nagyon jól ismertek, és a nevükben is benne van, hogy ők az ember társai, jó szegődtek a lakott területeken, mert a házi egér azért nem véletlenül házi egér, vagy a házi veréb, vagy a házi patkány, és még rajtuk kívül számos olyan faj van, ami gyakorlatilag az emberrel koevolúcióval fejlődött, azaz mindig is élőhelyének tekintette a városokat. A házi egérnél ez annyira igaz, hogy nincs olyan adat, ami valaha egy város határánál egy kilométernél messzebbre mutatott volna ki házi egeret, tehát nem is fordul elő gyakorlatilag a mi szemünkben természetes élőhelyeken. Aztán ez a dolog folytatódott, és ez már mondjuk inkább a klasszikus mai polgárvárosok kialakulásának a kora 19. század második fele, 20. század első fele, amikor nagyon sok énekes madár faj költözött be az ember mellé. Hát ők meg végképp nem zavarnak minket, fekete rigók, széncinegék, kékcinegék és társaik, ahol ráadásul már jó meg lehetett fogni azt, hogy mi az a mozgatórugó, ami miatt bekerülnek a városba. Talán a fekete rigó az egyik legjobb példa, mert a fekete rigónál viselkedés változások történtek meg. A fekete rigó eredetileg egy vonuló faj volt, és a fekete rigó a településeken belül, városokon belül kezdte el túlélni a telet, mert a mikroklímája egy picivel jobb, mint odakint, meg a táplálék ellátottsága egy picivel jobb, mint odakint, és számára búvóhely pedig van, meg elegendő hely is van ahhoz, hogy meg lehessen a városba. Így lett először téli időszakosan városlakó, mint mondjuk most elsősorban a tengericek és egyéb télen megjelenő vendégeink, majd pedig egyszer csak egész évben folyamatosan városlakóvá vált, és még nagyon sok ilyen faj van, és azt lehet mondani, hogy ők kifejezetten azért érkeztek meg a városba, mert valami jó volt nekik itt. Vagy egy kis plusz hőmérséklet, vagy egy kis plusz táplálék, vagy ragadozómentes környezet, mert nincs ott a ragadozója, vagy egy olyan speciális búvóhely, ami a természetes helyeken eltűnt az odvas fáknak az eltűnésével, nagyon sok odolokú madárfajnak kellett a városokba költöznie, tulajdonképpen a modern erdőgazdálkodásnak egy ilyen mellékhatásaként jelenik meg. És ezzel így elvoltunk a 20. század nagy részében. A 20. század vége felé elkezdtek meglepetés vendégek megjelenni a városba, tulajdonképpen itt kapta föl a fejét a városlakó polgár, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, meg Észak-Amerikában is, amikor addig nagyon erdőhöz kötött. Akár az ember számára veszélyes, de mindenképpen az embernek kárt okozni képes fajok. Rókák, nyestek, vaddisznók, őzek, szarvasok, mosómedvék és más egyebek kezdtek el megjelenni a városban. Ez már föltűnt mindenkinek, és részben a mozgatórugó is kétségtelen más, de az alap helyzet az az, hogy ezek a fajok szintén megtelepedtek a városba, tehát nem arról szól a dolog, hogy bejön, körülnézés, visszamegy, hanem látszik az előfordulásokból, a gyakoriságokból, a megfigyelési helyekből, folyamatosan itt van. Folyamatosan itt van, ez pedig azt jelenti, hogy a város élőhelyet nyújt számukra. Az élőhely az mindig úgy kezeljük, hogy van táplálékom, van vizem, van búvóhelyem, és az én mozgás igényemnek, meg az én szociális igényemnek megfelelő hely áll rendelkezésre. Igazándiból a bejutás az még a kérdés, mert amíg az énekes madárfajoknál nagyon egyértelműen azt lehetett mondani, hogy ő azért jön be a városba, mert számára itt jobb, egyértelműen jobb a helyzet, addig azért ezeknél a konfliktusos fajoknál ez nem egyértelmű, hogy neki itt jobb, ő inkább az a kategória, hogy valamiért, nagyon sokszor egy véletlen miatt nagyon sokszor egy nagyon rossz város szerkezet miatt, egy kialakított rendszer miatt Budán a szakadékokban lévő erdős területek azok benyúlnak a házak közé. Tehát bevezeti, egy gyakorlatilag egy komplett zöld folyosó vezeti be ezeket a fajokat a házak közé, meg a házak mögé, de lehet egy teljes véletlen, de csak így alakul.
2: És akkor azt is mondhatjuk, hogy ez nem feltétlenül új jelenség, hiszen ahogy mondtad, a 60-as, 70-es évektől kezdődően vannak ilyen megfigyelések, hogy a nagyvadak bejárkálnak a városba.
3: Abszolút nem új jelenség, maga a tudományterület, ami foglalkozik vele, a városi vadgazdálkodás, ennek is az első konferenciája az Egyesült Államokban 67 vagy 68-ban volt, tehát a 60-as évektől beszélünk erről a világról, a 2000-es évektől már városi ökológiai kutatások is vannak. Én a városi vadgazdálkodást azért szerettem jobban, mert az a menedzsment szemléletű, megoldás központúbb, és nem annyira leíró jellegű történet. És hát Budán is, vagy Budapesten is, ha szűkebben vesszük, a nyest problémák már a 80-as, 90-es években jelen voltak. A rókának a fő időszaka és a fő megjelenés a 90-es évek, 2000-es évek eleje, és a vaddisznóból is volt már egy ilyen hullám, tehát ebbe sem az elsőbe vagyunk, hiszen a mi vaddisznós kutatásaink az pont az első hullámra ráépülve 2010-12 után kezdődtek meg, és 16-18-ig tartottak ezek a vizsgálatok.
2: És akkor, ha jól értem, akkor ki lehet jelenteni azt, hogy ezek a vaddisznók már nem bejárkálnak a városba, hanem konkrétan ott élnek, tehát ők is városlakók lettek.
3: Ezt mi bizonyítani tudtuk többféle vizsgálattal, és a végén pedig egy genetikai vizsgálattal még azt is sikerült bizonyítani, hogy van egy belterjes szaporodás a városon belül, sőt, már egy igazolt kromoszóma eltérés is van a városon belül élő vaddisznóknál, és az a kromoszóma az bizony ilyenekért felel, mint az alvás, a rendellenes viselkedés és a stressztűrés, tehát pontosan azok a tulajdonságok, amik kellenek a városi túléléshez. Megjegyzem, nem csak a disznónak, hanem a homo sapiensnek is. Tehát minden vizsgálatunk mindig ugyanerre lyukadt ki. Van beáramlás mindig kívülről, de belül maradnak, bent szaporodnak és szaporodó állományok vannak a város határon belül.
2: A hétköznapi beszélgetésekben sokszor felmerül az az érv, hogy a vaddisznók túlszaporodtak az erdőkben és azért jönnek be a városokba, de ha jól tudom, akkor azért ez a kijelentés ez egy elég sok ponton sántít.
3: Az biztos, hogy a vaddisznó, ha kivesszük ebből az afrikai sertéspest is, mint erős állomány szabályozó tényezőt, az elmúlt évtizedek nyertes fajai közé tartozik. Kevés ilyen faj van, tehát az állatfajok többségére igaz az, amit a közember szokott gondolni, tönkretesszük az élőhelyeinket, tönkretesszük a környezeteinket, csökkennek körülöttünk az állatfajok. Igen ám, de vannak azok az alkalmazkodó képes, úgymond generalista, élőhelyben, táplálékforrásban, széleskörű alkalmazkodással rendelkező fajok, amik kitörtek, tulajdonképpen élvezik azt, hogy kevesebb faj van kint, és ők elkezdenek tömegessé válni. Ez a tömegessé válás nem jó, de nem erről szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy megpróbálták velünk elhitetni azt, hogy nincs olyan, hogy hasznos és káros állat, csak aztán a saját életünkben mindig azzal szembesülünk, hogy de van. Vannak olyan fajok, amik az embernek konfliktusokat, károkat, ijedelmeket okoznak, és ezeknél a fajoknál nehezen tudjuk kezelni, vagy nem tűrjük el, vagy nem fogadjuk el az állomány növekedés, más fajoknál ugyanez az állomány növekedés meg nem zavar minket, hát ezt kell tudni valahogy leküzdeni.
2: Betekintést nyerhettünk abba, hogy hogyan és miért költöznek a vaddisznók a városokba, de maradjatok velünk, mert a szünet után folytatjuk a téma kitárgyalását.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Mate Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója. És a vaddisznókról beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan és miért költöznek be a városokba. És hát az előző részben tulajdonképpen megnéztük azt, hogy a város igazából egy élőhely, egyre vonzóbb élőhely a vaddisznók számára is, és az adás felvezetőjében meg azt említettem, hogy egyesek már invázióról beszélnek például Budapest esetében, de akkor ezt hogyan kell elképzelnünk, hány vaddisznó lehet Budapesten jelenleg?
3: Hát ez az én szakmám, ez egy olyan szakma, ahol a kérdések előbb-utóbb mindig oda keverednek oda, hogy miből hány darab van. Az én eredeti végzettségem az agrármérnök, és ott állattenyésztési szakirányon végeztem. Az istáló az egy olyan helyszín, ahol a bemegyek, meg tudom mondani, hogy ott hány szarvasmarha van bent, vagy hány csirke van bent, és így tovább. Az erdőbe, hál' Istennek, ezeket én nem tudom megmondani. Nyilván lehet becsléseket tenni, de az az igazság, hogy bár szeretünk számokba kapaszkodni, valójában nem jelentene semmit a budai érintett kerületek számára, hogyha most azt mondanám, hogy 100 van, vagy 200 van. Ettől neki nem lesz se könnyebb, se jobb, se rosszabb nem lesz. Amit látunk, és mindig ez a fontos, akkor is, amikor aztán a menedzsmentet tervezzük meg, azt látjuk, hogy most megint egy növekvő jelenség sorozatról beszélhetünk, azaz vélhetően egy növekvő állomány van, és akkor ez valószínűleg növekvő állomány a városon kívül is, és növekvő állomány a városon belül is. Hát ez, amit biztosan mondhatunk. Ez azért fontos, mert aztán, amikor ebből valamiféle kezelést próbálunk megcsinálni, akkor ugyanezt kéne ellenőrizni. Tehát nem az a cél, hogy meg tudjam mondani, hogy 50 vaddisznó van a második kerületben, és majd nekünk nagyon jó lesz, ha csak 25 lesz bent, hanem az a cél, hogy a lakossági bejelentések, a valódi konfliktusok, kerítés megbontások, közterületeknek vagy magánkerteknek a feltúrása, esetleges nagyobb bajok, közúton való megjelenések, közvetlen emberi veszélyeztetettségek, ezeknek a bejelentései csökkenjenek. Ezt pedig nem lehet másképp elérni nyilván, mint létszámcsökkentésnek, tehát létszámcsökkenésnek is kell történnie, amit közvetlen és közvetett módon tudok végigvezetni. A közvetlen az, amikor az egyed el is tűnik a helyszínről, tehát ugye ez vadászat, befogás, áttelepítés, vagy a boldogabb vadászmezőkre való átsegítése az egyes egyedeknek. A közvetett mód az, amikor a korábban elmondottak alapján megpróbálok rájönni, hogy az adott helyszínen mi is az a búvóhely, mi az a nagyon vonzó dolog, ami miatt éppen ott van a vaddisznó.
2: Még a szünet előtt említettük, hogy volt egy kutatásotok, ami a vaddisznók alkalmazkodó képességét vizsgálja, és egész pontosan az állatok genetikáját, legalábbis a Budapesten élők genetikáját vizsgálta, és arra az eredményre jutottatok, hogy tulajdonképpen megváltozott azoknak az állatoknak a genetikája, akik már itt Budapesten élnek, vagy már itt születtek. Erről mit érdemes tudnunk?
3: A városok az evolúciónak most a legfontosabb szinterei. Eleve bele kell nyugodni, abba nehéz egyébként, tehát még szakmai végzettséggel rendelkező kollégák is nehezen törődnek bele abba, hogy az evolúció az nem egy történelmi tény, hanem egy folyamatosan zajló folyamat. Alkalmazkodás, hozzá kapcsolódó változások, genetikai változások, fenotípusos változások, új hibridek, új alfajok, később akár új fajoknak a kialakulása. Nagyon sok, vagy egyre több olyan vizsgálat van, ami megmutatja azt, hogy a város lakó állat- és növényfajoknál is megjelennek új tulajdonságok, megjelennek változatok, megváltozik a táplálkozásuk, megváltozik a terület használatuk, megváltozik a viselkedésük, megváltozik az emberhez való viszonyuk, a menekülési távolsága sokkal kisebb a városon belül, mert megszokta, hogy ott vagyok vele, és ezért közelebb enged magához. Ez is egy változás. De változás az, hogy milyen élőhelyet vagy milyen táplálékforrás kezd majd el használni. A városi vaddisznónak a táplálékában egy mindenevő fajról van szó, de a városon belül kevesebb állati eredetű táplálékot fogyaszt, több növényt fogyaszt, és több értéktelenebb növényt fogyaszt a városon belül, de ha tud hozzá alkalmazkodni, és ebből is túl tud élni, és a genetikai vizsgálat is úgy zajlott, hogy folyamatosan hasonlítgattuk, tehát mindig az egész vizsgálat sorban, ahol a táplálkozás előkerült, ahol a genetika előkerült, ott mindig azt csináltuk, hogy teljesen klasszikus, Pesttől messze, ez egyébként Valkó és Eszek közötti erdőtömbnek a vaddisznó állománya, az volt az egyik mintázási terület, terület, a Budapesten belüli vaddisznók a másik, és a Buda környéki erdőké a harmadik, hogy lehessen látni, hogy milyen kapcsolatok vannak, és nagyon jól lehetett látni a különbségeket a csoportok között. Mindig minden esetben kijöttek, hogy ezek eltérő csoportokként működnek.
2: És ez egyébként az állatok viselkedésében milyen újdonságokat hozott? Tehát például, hogyha összefutunk egy városi vaddisznóval, az máshogy fog akkor viselkedni, mint az erdei vaddisznó?
3: Vélhetően itt is igaz, de azért erre nincsen vizsgálat, tehát erre azt mondom, hogy azért itt ebben legyen benne az erős feltételezés, de az emberrel való kapcsolata az a vaddisznónak itt is változnia kell. Nincs miért a városon belül, nincs miért menekülnie. Ez a legfontosabb, és ezeket megtanulják. Egyébként ez nagyon általános jelenség, tehát a vaddisznó maga Európában gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy már nincs olyan ország, ahol ne okozna problémát, de a Barcelona és Berlin az például két külön olyan nagy város, aminek nagyon komoly és a kutatóknak is, meg a menedzsmentnek is komoly feladatot adó vaddisznó állománya van.
2: És egyébként abból, hogy ez nem egy hazai jelenség, hanem tényleg nemzetközi, tehát Észak-Amerikában is vannak ilyen problémák, Európában pedig, ahogy mondtad, mindenképp. Szóval esetleg lehet valamiféle összefüggés a klímaváltozással is, hogy ezért is indultak meg az állatok azon túl nyilván, hogy vonzó lehet számukra a városi élettér.
3: A klímaváltozás annyiban segítheti ezt a folyamatot, hogy támogatja a vaddisznónak a szaporodását és a szaporulatnak a felnevelését. Tehát magyarán az állomány növekedést azt támogatja a klímaváltozás. A vaddisznónak a normál biológiai rend szerint novemberben van a szaporodási időszaka, ezt hívják búgásnak. Ehhez képest 3 hónap, 3 hét, 3 nap a vemhességi ideje, tehát valamikor február végén, március elején születnek meg a kis malacok. Egy klasszikus 4 évszakos időjárásban, hát ez még nagyon keményen a tél vége. Sokszor hótakaróval, sokszor faggyal, kevés táplálékkal, következésképpen viszonylag nagy malac elhullással. Hát az elmúlt évtizedekben, meg ugye most meglepődtünk, hogy most éppen esik a hó, meg még hideg is van egyszerre, ugye ilyen élménye, gyakorlatilag már most generáció nőtt föl, akinek nincs ilyen élménye, hogy ez a kettő be tud következni. Tehát ezek elmúltak, így meg tudna, olyan körülmények között tudnak megszületni, hogy több az esély a túlélésre. Ráadásul miután megint csak az enyhülő klíma miatt, az összemosódó évszakok miatt az év nagy részében van elegendő mennyiségű és minőségű táplálék, még az is megváltozott a vaddisznónál, hogy ő mindenáron ezt a ritmust kövesse, hogy neki csak novemberben lehet szaporodnia, és csak február végén lehet megszületni a malacoknak. Ma már azt lehet látni, hogy az évnek nincs olyan időszaka, hogy ne lehetne kis malacokkal találkozni, és esélyesen az is előfordul, hogy kihasználva a rendelkezésre álló időt, akár 1 évbe 2 alom is lehessen, ami ez korábban egy egyszeri varzó egyszer ellő faj volt, ma meg úgy látszik, hogy ez már egy változó.
2: És hát ha jól gondolom, akkor ez azért is problémás lehet, mert úgy tudom, hogy akkor a legveszélyesebbek a vaddisznók, amikor malacaik vannak, de hát ezt majd megnézzük a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: hozna.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója, és a vaddisznókról beszélünk a mai adásban, akik most már, mint megtudtuk, tulajdonképpen városlakók lettek, vagy legalábbis a városokban is honosakká váltak, és a szünet előtt otthagytuk abba, hogy akkor a legveszélyesebbek a vaddisznók, amikor malacaik vannak, illetve hát ezt én vetettem fel, és akkor igazából innen folytathatnánk, ugye az ember és a vaddisznó, vagy az ember és a vadak konfliktusát, hogy tényleg így van-e, akkor-e a legveszélyesebbek, illetve hogy kell-e félnünk a városokban a vaddisznóktól?
4: Hát igen és igen. Tehát egyrészt az utódját védő anyaállat az minden fajnál, különösen a nagy testű fajoknál, az mindig veszélyesebb, az utódjaiért az ember is mindig mindent hajlandó megtenni, és ez a vaddisznó kocára is igaz. Másrészt pedig igen, a vaddisznótól tartani kell a városon belül, erdőben nem kell tartani, mert nem arról van szó, és ez nagyon fontos, tehát a vaddisznó nem egy olyan faj, hogy ő mindenáron neki akar támadni az embernek, vagy bármilyen módon inzultálni akar. Egyszerűen arról szó, hogy a vaddisznó egy nagy testű állat. Ráadásul elég komoly eszközökkel rendelkezik, különösen a kanok az agyaraikkal, de a csülkök sem elvetendőek. Egy véletlen találkozásnál, tehát volt példa az elmúlt években, arra legutolsó az volt, amikor neki szaladt egy autónak. Nyilvánvalóan nem akarta megtámadni a kocsit, így jött ki a ritmus, elvétette, vagy a kocsinak megváltozott hirtelen a sebessége, de teljes erővel neki futott. Most, ha a biciklisnek fut neki, ugyanígy, az ugyanígy megtörténhet, ugyanilyen esélye van, hogy megtörténjen, abba a biciklis súlyos sérüléseket tud szenvedni. De egy motoros is súlyos sérüléseket tud szenvedni. Ott járkálnak az utcán a kondák. A modern babakocsik az elsősorban a levegőszennyezettség miatt magas súlypontúak, magasra vannak fölemelve, hogy mondtad, hogy bölcsödés gyermekkel vagy. Zsombor, hát akkor néhány hónappal ezelőtt még babakocsiban volt, kiemelve, hogy minél inkább a kipufogók fölött legyen a gyereknek a szája és az orra. Ez viszont azt jelenti, hogy a babakocsi maga az billenékeny. Most csak sétáltatja valaki, tologatja a babakocsit, és egyszer csak rájuk fordul egy konda, nem akarja bántani, csak a konda arra fut. És vagy csak az egyiknek a szele meglöki a babakocsit, vagy megijed, aki tolja a babakocsit, ránt rajta egyet, borul ki a babakocsit. Ez egy veszélyes, ember számára veszélyes helyzet tud lenni. Ugyanez igaz, bemegy a kertbe, nem jól van megcsinálva hátul a kerítés, ott turkál a kertben a disznó, kimegyek, rászólok, és a disznó hirtelen nem látja a kiutat, mert azért mindenhol csak kerítés van, épület van, más egyebek vannak, és esetleg rajtam keresztül próbálja meg megkeresni ezt a kiutat. Megint nem engem támad, csak azt érzi, hogy ha arra fele fog futni, ahol én állok, és valahogy átjut rajtam, akkor utána ő szabad lesz, és tud menni tovább a maga dolgára, azzal megint engem veszélyeztet. Ezen kívül megjelenik az, amit mondtam, hogy itt ténylegesen vannak direkt kártételek. Azért egy parkosított, öntözőberendezésekkel ellátott kertben egy konda vagy néhány egyed nagyon rövid idő alatt tud nagyon súlyos százezrekbe vagy akár milliókban érinthető károkat is okozni. De tud kerítéseket szétszedni. A közterület parkoknak a feltúrása és annak csak a talaj egyengetése, annak a visszahozása, hogy újra lehessen mondjuk focizni rajta, vagy futni, és ne legyenek gödrök rajta, azok is százezres nagyságrendekben vannak. Hát itt fizikai károkozásról is van szó, ezért hangsúlyoztam ezt, amit mondtam, hogy sajnos bele kell törődni, hogy az alap ökológiai állítás, nincs olyan, hogy hasznos és káros állat. Minden állatnak megvan az maga szerepe, ez a természetes egyensúlyban létező természetes élőhelyekre igaz, ilyenek Magyarországon.

0: A városi vaddisznók esetében is működik, hogyha egyébként éjszaka megyek haza, mondjuk ha Budán laknék, Pimpesten lakom, úgyhogy talán még biztonságban vagyok, de hogyha itt laknék, akkor ha ezt csinálnám, csörgetném a kulcsomat, akkor biztos, hogy nem jön az utamba a vaddisznó?
1: Nem, mert ugyanúgy már egy zajos környezetben él, és egy zajos környezethez alkalmazkodik, ugyanezért általában az ilyen hangriasztók sem szoktak működni, mert hozzászoktak, meg a szagriasztók sem, meg más egyebek. Két dolog szokott lenni igazándiból. Az egyik az az, hogy úgy gyaloglom, úgy sétálok, hogy teljesen kikapcsolom magam. Fejhallgató, zene és a világ sok minden gondolata van bennem, csak az nem, hogy körülöttem van egy világ. És így kifejezetten veszélyes módon rá tudok gyalogolni állatokra is egyébként. Ez lehet vaddisznó is, meg lehet kóborkutya is, meg lehet sajnos egy sín is, vagy bármi egyéb. Erről valahogy le kéne szoknunk, én magam is csináltam ilyet, de is szoktam róla. Ezt javaslom mindenkinek, hogy amikor sétálunk, akkor koncentráljunk a körülöttünk lévő világra. A másik a kutyasétáltatás. A kutyasétáltatásnak vannak szabályai. Ez zavaró, nyilván minden szabályrendszer zavaró. Magyarországon kutyát csak és kizárólag pórázon lehet sétáltatni. Ennek azért vannak okai, még ha ez vitatható is, és különösen a kutyások ezt nagyon nehezen is fogadják el. Ráadásul valójában nincs olyan hely, ahol póráz nélkül lehetne a kutyát mozgatni, és ez biztos nem könnyíti meg a kutyásoknak a dolgát. Mégiscsak arról szól, ha ott van a vaddisznó, a kutya óhatatlanul is elindul felé. A vaddisznó pedig vagy innentől kezdve vagy jobban fog menekülni, vagy akár ráfordul a kutyára. Vagy a kutya megmozdítja a vaddisznót, elkezd futni tőle, a kutya elkezd futni, a vaddisznó jön utána, a kutya hova fut? A gazdához. És egyszer csak megjelenik egy rohanó vaddisznóval a háta mögött. Ez már megint egy veszélyhelyzet, amit mi provokálunk ki. Tehát tartsuk be a szabályokat, és sétáltassuk pórázon a kutyánkat, és nyugodjunk ebbe bele, akkor is, ha nem értünk vele együtt. Sok ilyen szabály van az életünkben.
0: És hogyha mégiscsak szembe jön velünk egy vaddisznó, mit csináljuk? Szaladjunk el, kiabáljunk?
1: Kiabálás működhet, de inkább induljunk el onnan. Meglátom a vaddisznót. Ez szokott lenni. Tehát látom, hogy ott az utca végén van. Hát egész egyszerűen belenyugszom, és nem megyek arra tovább. Tehát akkor fordulok meg, hátat fordulok, és másik útvonalat választok, kerülőt. Úgy se volt még elég a lépésszámlálóban mindenkinek. Pökkötjök már a személyi trénere valahol, hozzátesz még egyet. Tehát ez a legfontosabb, ne kerüljek vele közvetlen kapcsolatba. Ha elindul felém a vaddisznó, akkor ugye arra számítok alaphelyzetben, amit mondtam, hogy ő nem miattam indul felém, nem engem akar támadni, meg nem engem keres, hanem arra fele látja az utat, megnézem a biztonságos félreállásnak a lehetőségét. Tehát a klasszikus betonlábazatú vas kerítés, föllépek a betonlábazatra, megkapaszkodok a kerítésbe, és megvárom, amíg a konda hajlandó odébb menni, nem fog alattam megállni, és nem azt fogja várni, hogy érett magként leessek a fáról és egyebet csináljak. Hát itt az altruista, megalkuló magatartás és a közvetlen konfliktus kerülés, ez az, amire rá kell menni. Ha kertemben van bent, akkor nem megyek királyuk, és nem próbálom meg őket elzavarni. Ott az az én felelősségem, hogy azért nem olyan bonyolult olyan kerítést csinálni, ami nem jön át a vaddisznó, tehát ha bejár hozzám a vaddisznó, akkor csináltassam meg, vagy csináljam meg a kerítésemet, de ha éppen az a helyzet, hogy bent van a kertembe, a terasznak a biztonságába kimehetek hátam mögött nyitott ajtóval, és rájuk kiabálhatok, vagy megpróbálhatok valamit közéjük dobni, hogy hamarabb menjenek el, de ne akarjam azt csinálni, hogy én megmutatom, hogy én vagyok Toldi Miklós, és neki krontok, aztán megpróbálom elzavarni őket, mert esetleg rajtam keresztül fognak menekülni.
0: Képet kaphattunk arról, hogy milyen konfliktusok vannak a vaddisznókkal, a városi vaddisznókkal, és mit kell tennünk, ha találkozunk velük, viszont akkor az utolsó részben beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi lehet a megoldás, mert ugye azt már felvetettük, hogy azért jönnek a vaddisznók, és azért élnek itt közöttünk, mert hogy egy nagyon jó élőhely és egy vonzó élőhely számukra a város. Meglátjuk, hogy ezen hogyan tudunk változtatni, vagy lehet-e. Úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig dr. Heltai Miklós, a Mate Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója, és a vaddisznókról beszélgetünk, arról, hogy tulajdonképpen most már például Budapesten városlakókká váltak a vaddisznók, egyre többször találkozunk velük, egyre több a konfliktus, és hát erre valamiféle megoldást lehet, hogy találnunk kell majd, épp azért, hogy ezeket a konfliktusokat tudjuk csökkenteni. És mint laikus nekem az első gondolatom az, hogy mint lakosság, mint városlakó, nekem van-e felelősségem abban, hogy ezek a vaddisznók megjelentek? Én tudok-e bármit tenni azért, hogy kisebb számban legyenek jelen?
3: Ez talán a legfontosabb. Az egy olyan világban élünk, valaki így is mondja, hogy a magyar ember ez egy olyan különleges faj, aki tökéletesen tudja, hogy a másiknak mit kell csinálnia. Mindig azt várjuk, hogy valahonnan máshol jöjjön a megoldás, mindig az egyén szintjéről kell kezdeni. Ugye két féle jelenség van. Az egyik az az, hogy az erdőbe ékelődő telkek esetében rutinszerűen lehet azt tapasztalni, hogy az utca felé van egy nagyon erős, nagyon elegáns, láthatóan sok energiát és pénzügyi erőforrást igénylő kerítés, az erdő fele hátra pedig nincsen. A vaddisznó ellen nem bonyolult kerítést csinálni, ami nem tud átjönni. A legegyszerűbb, hogyha egy betonsáv alap van, mert akkor biztos nem tud alátúrni. Ha nem tudok valami egy betonsáv alapot tenni, akkor pedig jönnek a különböző beásások, meg egy picivel erősebb vonatoknak a technikája. Magyarán a saját portámat nekem meg kell védenem. Ez az első. A második annak a végig gondolása, hogy hogyan is van a komposztálásnak a története. Úgy gondoljuk, hogy szerves anyagot nyugodtan kiszorhatunk az erdőbe, mert az úgyis természetes anyag, szerves anyag, majd ott szépen elbomlik, és az milyen jó. Egyrészt ez önmagában se igaz, másrészt pedig nagyon sok messze nem vagyunk hajlandók menni, tehát mondjuk kisétálunk kertből, szemben van egy erdőfolt az utca másik oldala, ami nincs beépülve, és akkor oda kitoljuk talicskával a levágott füvet, gajakat és más egyebeket, és boldogan a természetre bízzuk. A most az ebben, vagy ez alatt fölhalmozódó csigák, ízelt lábúak, peték, lárvák, de önmagában a rohadó, bomló zöld növényi alkatrész, kiegészítve esetleg egy kis házi zöldséggel, gyümölcse, az egy táplálékforrás a vaddisznó számára, oda húzom magamhoz, de ugyanez igaz, amikor a kerítés háta mögé kihajítom ezeket. Ma már megoldott a zöld hulladék elszállítás, vagy a saját kertünkben jól zárt és szabályosan megcsinált komposztálóban, vagy pedig a szállítással juttatjuk ki őket, nem jutunk külön táplálékforrást. Arról nem beszélve, hogy direktben nem is etetjük a vaddisznót, meg nem szemetelünk, de ez azért ritka. Jön a következő szint, ami már közösségi szint, hogy a közösségi zöld területeket parkosítom, átláthatóvá teszem, csökkentem a cserje szintjét, csökkentem a búvóhelyét, hogy ne lehessen tenni, és megszüntetem a búvóhelyeket a nem használt telkeken. Akkor jön a legnehezebb rész, hogy a bent lévő egyedeknek a sorsa, ebben is nem lehet különböző igényeknek eleget tenni, van ennek férfiasabb, meg durvább megfogalmazása is, de ezek az egyedek, amik a városon belül vannak, ezek ott útban vannak. Nem lehet mást csinálni, mint hogy ne legyenek útba, és ebbe bizony az egyes egyedeknek az elpusztítása is benne van, és ezt őszintén ki kell mondani. De ez közösségi döntés, és az érintett közösségnek kell dönteni, és utána ennek a közösségnek ezt el is kell tudni fogadnia azoknak a tagoknak is, akik egyébként nem a többségi véleményt támogatták. Nem megúszható az egyes egyedek fölötti végleges ítélet. Nem csukhatjuk be a szemünket, vagy mondhatjuk azt, hogy akkor mindenki együtt éldegél ezekkel az állatokkal, de akkor vállaljuk ennek az ódiumát.
2: És ugye korábban elhangzott, hogy több európai városban is ez egy jelenlévő probléma, Berlinben, Barcelonát említetted. Ezeken a helyeken milyen gyakorlatok léteznek arra, hogy a vaddisznókat eltávolítsák, vagy éppen, hogy együtt éljenek velük?
3: Nagyjából ugyanezek, amiket elmondtam, tehát Berlinben határozottan tudom, hogy van vadőr, akinek ez a feladata direktben, tehát őt alkalmazza a mondom, helyi önkormányzat, vagy valamiféle állami szervezet, és neki ez a feladat, hogy a lakott területeken hangtompítása fotóval, hőkamerával csökkentse az állományokat, hasonló felvételeket láttam Franciaországból is. Tehát megjelenik a közvetlen fegyveres beavatkozás, megjelenik a befogás, és megjelenik az, hogy a kutatások alapján meghatározva, hogy mik a legfontosabb táplálékok, mik a legfontosabb búvóhelyek, ezeknek a csökkentése. Ezek együtt jelennek meg. Szoktak próbálkozni, jól emlékszem, az is németországi próbálkozás volt, hogy a város és az természetes élőhelyek között egyfajta demarkációs sávokat létrehozni. Ugye ez egy nagyon logikusan működő dolog lenne, hogyha azt mondom, hogy én is azt mondtam, hogy ha növekszik az állomány az erdőbe, ugye több az esély arra, hogy egyszer csak bekeveredjen a városba. Ráadásul, ha nem is egy állandó vonzó tényező, de lehetnek olyan időszakok, amikor a város vonzóbbá válik a disznó számára. Ez különösen Aszály nyár. Budai hegység az egy száraz hegység, hát még Aszály idején milyen száraz hegység, és ezen a száraz területen élő, egyébként eredetileg mocsárlakó faj nézegeti azokat a kerteket, ahol mennek az öntöző berendezések. Tehát ez egy, hogy mondjam, fölhívás a keringőre, hogy ezt meg lehessen tenni. Most ha lenne valamiféle sáv növényzetmentes, vonzásmentes a klasszikus erdő meg a város között, akkor ezzel lehetne csökkenteni ezt a helyszínt. Hát ilyen nem nagyon lehet, meg senki se venné jó néven, hogyha ezért elkezdenének növényeket írtani, de azért az új tervezéseknél, új városrészek tervezésénél ott figyelni kéne arra, hogy ne vezessünk be direkt be állatokat.
2: Zárásul egyetlen kérdésem marad, hogy mit gondolsz, mire készüljünk, hogyan fog alakulni a helyzet a következő években, konzerválódik a mostani helyzet, vagy eltűnnek a városi vaddisznók, esetleg akár a belsőbb kerületekben is mindennapos vendégekké válhatnak, hogyha ott van meg felelő élőhely.
3: Úgy gondolom, hogy lesz benne hullámzás, és elsősorban pont az afrikai sertéspestis miatt, és az annak a létszámszabályozó hatása miatt lesz benne hullámzás, de folyamatosan lesz, mert egyszerűen a budai város szerkezet egyértelműen olyan, hogy az magával hozza a városlakófajokat be a városba, és ez én szerintem nem egy kezelhető, vagy nem egy megoldó, ez egy jelenség, amivel együtt kell élni. A közös döntéseket kell tudni meghúzni, és ennek megfelelően reagálni. És hát én úgy gondolom, hogy ha egy állomány növekedés van, és az afrikai sertéspestis eltűnik a rendszerből, vagy csökkenő hatása van, akkor felkészül Pest. Úgy gondolom, hogy együtt élnünk nem kell, vaddisznóval sem, meg más fajjal sem, de az együtt létezés az a következő évtizedek folyamatos feladata lesz, és nem ideológiák mellett, hanem adatokra, tényekre alapozva, határozott döntéseket hozva kell kezelni ezeket a helyzeteket, azzal, hogy az emberi élet mindig az első, az emberi tulajdon mindig a fontosabb, az állatvilágnak pedig élnie kell. Ezt a hármas kell összerakni.
2: Mai adásban egy átfogó képet kaphattunk arról, hogy miért is költöznek a városokba a vaddisznók, és ha már ott vannak, akkor egyébként mi a teendő velük. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Heltai Miklósnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Petőfi Rádió hajnal 2 órakor is. Október 3-a van, új hónapot kezdtünk, és ennek az új hónapnak az első hétvégét is közösen töltjük. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Lengyel Johanna már készül a Rice cíművel, de előtte számint a fecske Blanche.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.